0: Richten.
1: Novel.
0: Noticias.
1: Novinky.
0: News.
1: Magyarul és érthetően hírek.
2: Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza párt elnöke azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. A leköszönő kabinet Magyar Péter szerint teljesen megszüntette a kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt, és szabaddá tette a pénzszúrást. Erős, szuverén, szolgáltató kormányzati informatikai építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán kedden a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős, szuverén szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderre kialakítása, egy egységes IT modell mentén az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok ésszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. Már volt, aki visszafizette a pénzt, mondta az Indexnek adott nagy interjújában Krujcsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója. Először szólalt meg azóta, hogy kiderült, az elmúlt hónapokban 17 milliárd forintnyi állami támogatást osztott szét a Nemzeti Kulturális Alap a Fidesz holdudvarába tartozó cégeknek és magánszemélyeknek, köztük olyan zenészeknek, énekeseknek, akik a kampányban is részt vettek. A főigazgató azt ígérte, nagyon szigorú elszámoltatással ellenőrzik, majd, hogy valójában mire ment a pénz. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója az interjúban többek között azt mondta, ha valaki nem tud elszámolni, akkor végrehajtást indítanak, hogy behajtsák a pénzt. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal annak érdekében, hogy radikálisan csökkentsék az óriás plakátok számát Budapesten, írta Karácsony Gergely főpolgármester kedden. Úgy fogalmazott, az új kormánnyal azokról a jogszabálymódosításokról is készek vagyunk tárgyalni, amelyek lehetővé teszik, hogy eltüntessük az ocsmány épülethálókat, hogy eltakarítsuk végre az üres telefonfülkéket az utcáról, és hogy radikálisan csökkentsük az óriás plakátok számát a városban, hogy soha többé ne lehessen gyűlölet propagandával szennyezni a köztereinket és a lelkünket. A főpolgármester hozzátette, a gyűlöletpolitika végrehajtóinak és megrendelőinek nincs bocsánat, Budapestet pedig egyszer és mindenkorra meg kell tisztítani a vizuális környezet szennyezéstől. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójába.
0: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Oh, my love it, yeah.

0: az Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tavas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám. Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: dal visszarepít a múltba.
1: Éld át az emlékeit. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Nézzünk szét, vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4 Rádió Tavas. Stick like toffee, sip like coffee, wake up, change your mind and drop me love to hate me crazy, shady, spin me on like hot wasabi, lick.

0: Éjjel 3 óra van.
1: Éjjel 3 óra van.
2: Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk az érettségizőknek, megbukott Romániában az Európa barát kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek!
2: Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán reagált arra, hogy Balázsi Gyula bejelentette, felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőke alapokban lévő vagyonát az állam számára. Ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnánk, írt a Facebook oldalán a leendő miniszterelnök. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke is reagált az interjúra, szerinte a NER multimilliárdosa elcsukló hangon próbálja felmenteni magát. Az az ember, akit évekig a Fidesz plakátosaként ismertünk, és aki az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát. Másodfokú egyenletet kellett megoldaniuk, és függvényt kellett elemezniük a diákoknak a matematika írásbeli érettségi második felében, közölte az eduline.hu. Azt írták, a feladatok között szerepelt például egy viharjelző magasságának, vagy a falusi foci csapatok számának kiszámolása is. A középszintű matek érettségi második feladat sora két részből állt. Az A rész 3 egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, és ennek mindegyikét meg kellett oldani. A B részben 3 egyenként 17 pontos feladat várt a diákokra, amik közül kettőt kellett kiválasztani és megoldani, ismertette a portál hozzátéve, azt, hogy melyik feladatot választották, egyértelműen jelölniük kellett. A Pest vármegyei főügyészség emberölés büntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a szomszédjára támadt egy bozót vágó késsel. A főügyészség azt írta, hogy a Dabas környékén élő vádott az autójával rendszeresen úgy közlekedett, illetve úgy járatta annak motorját, hogy az indokolatlanul nagy zajjal járt. A férfi 2024. szeptemberében az utcán javította a gépkocsit, amikor a sértett megkérte, hogy ne zajongjon, mert pihenni szeretne. A vádlott a kocsiból magához vett egy 40 cm penke hosszúságú bozótvágókést, és azzal homlokon vágta a sértettet, illetve több helyen is megvágta őt. A sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány a két kamarás parlament keddi együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. A kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség által beterjesztett bizalmatlansági indítványt 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatása legalább 233 voks kellett. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Just watch me dance.
0: Csak igazi zenékkel, 20. század legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en. Látom!

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Rádió Dabas.
6: Az otthon hangja.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet olyan, mint egy film, csak nem szól alatt a zene.
1: De már ez sem igaz.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja. Hajnali 4 óra van.
0: Hajnali 4 óra van.
2: A leendő miniszterelnök szerint az Orbán kormány kifosztaná a kasszát. Zajlik a nagy tavaszi élelmiszergyűjtés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten.
1: Novel.
0: Noticias.
1: Novinky.
0: News.
1: Magyarul és érthetően hírek.
2: Magyar Péter leendő miniszterelnök arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott keddi Facebook bejegyzésében a leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt írta, hogy a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter szerint a magyar közoktatás irányítását régen kivették a szakma kezéből. Tar Zoltán kedden a Facebookon úgy nyilatkozott, ma még Takaró Mihály az érettségi követelmények és a nemzeti alaptanterv teljhatalmú ura, aki a Karmelita Kolostorból irányít politikai ideológiai alapon. Feladata nem a korszerű, kritikus gondolkodásra nevelő tudás átadása, hanem egy kirekesztő, felülről diktált ideológiai kánon rákényszerítése a magyar diákokra. A kormányváltással egészen más helyzetbe került a Magyar Tudományos Akadémia, mint volt az elmúlt 6 évben, hangsúlyozta Pósfai Mihály, a Tudós Társaság kedden megválasztott új elnöke, aki sajtótájékoztatón számolt be az intézmény jövőjét illető elképzelésekről. Pósfai Mihály az MTA 22. elnöke felidézte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában egyaránt számít az MTA közreműködésére. Ezt nagyon bíztatónak nevezte Pósfai Mihály. Az akadémia júliusban hivatalba lépő új elnöke szerint ezek a változások azt is jelentik, hogy kitárult egy új horizont. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A szervezet legutóbbi novemberi gyűjtésén több mint 500 milliárd forint értékű adomány gyűlt össze, és 100 000-nél is többen segítettek, idézték fel a közleményben. Hozzáfűzték, a mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a céljuk. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésen mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adhatják le. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
0: 20-szor annyit adunk neked!
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
0: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
3: Szép napot kívánok, ez itt a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája, a mikrofonnál Kis György Krisztián. Indul már is a visszaszámlálás. 20. a héten Ruzsa Magdolna és Lott Füvegi közöse a Nyári Zápor. 19. helyen találott Hibaton Norma Jean Martin közösét az Out My Head című felvételt. Aztán jön a 18. helyről majd Ed Sheeran és a Kamera című újdonsága. És egy gyors kis háttér a dallal kapcsolatban, illetve Ed Sheeranről. Állítólag annyira rá van kattanva a fotózásra, hogy a turnén is mindig egy régi filmes géppel mászkál, és simán előfordult már, hogy rajongókat fotózott le koncert után, szóval, ha valaki Eddel találkozik, lehet, hogy még modell is lesz belőle, akár egy dalhoz.
0: Ezen a héten
1: ez a dal a 20.

0: Megyünk is tovább a slágerlistával. 17. helyen Dash és Young Fly közöse az Omama. Hunter X, K-pop Demon Hunter Cat a Goldennel a 16. 15. helyre került a héten Lady Gaga és a The Dead Dance című felvétel. Na is, ha már Lady Gaga. Hát róla mindig van mit beszélni. A pletykák szerint ennél a dalnál konkrétan egy teljes haláltánc koreográfiát talált ki, még a stúdióban, és addig nem volt hajlandó felénekelni véglegesen, amíg nem látta maga előtt a teljes látványt. Tipikus Gaga, nem csak a dal, hanem a komplett világ.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.

0: 2020-ban.
1: Ez a dal a 15.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, Női Napozó, Gregor József Emlék Koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán Napi Nyitott Pincék, Kultúra, Irodalom, Színház, Gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
6: 20-szor annyit adunk neked.
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
6: Top 20.
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Ennek a dalnak
6: minden esélye megvan arra,
2: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
7: Top 20-ba.

0: Íme itt is van a következő hármas. 14. héten Tóth Abigail és Accent a Sugar Daddy-vel. 13. Lady Gaga és az Abracadabra. 12. helyen pedig Hurts és a Purple Disco Machine-nal közös Wonderful Life. És egy gyors sztori a Hurtsről. Kevesen tudják, de a duó majdnem feloszlott még a karrierjük elején egy brutálisan rossz koncert után. Állítólag alig volt közönség és totális kudarc lett. Aztán pont ez adta meg nekik a löketet az új hangzáshoz. Néha egy bukás kell a sikerhez.
1: Ezen a héten
2: ez a dal a 14.

0: Az első óra utolsó helyezettje következik. 11. a héten Diaz Menta és a Méreg című újdonság. Róluk meg egyébként azt jutogják, hogy ez a dal egy konkrét szakítós sztoriból született, és nem is akarták eredetileg kiadni, aztán mégis így lett belőle sláger, ismerős ugye? Ez volt az első óra, de ne menjetek sehova, jön a top 10, és ott már tényleg izzik a levegő.
1: A top 20-ban
2: ma ez a dal a 11. 11.
3: Sziasztok, itt Diaz
4: és Menta.
3: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
5: Hiába

0: legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Üzent a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári köröknek. Eltörlik a földszínéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, nincs ezen mit szépíteni. Áll abban a posztban, amelyet a 444.hu keddi cikke szerint Orbán Viktor a Fidesz elnöke írt, és amelyet a különböző digitális polgári körök csoportjaiban osztottak meg a Facebookon. A szöveg szerint a leköszönő miniszterelnök azt írta, még sosem dolgoztak ennyit kampányban, mégis elveszítették a választást. Orbán Viktor a digitális polgári körök tagjainak e-mailben is eljuttatott üzenetben hozzátette, a DPK-k tagjainak és a harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Szerinte ezt a kiállást mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politika történetben. Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. A kijelölt miniszterelnök új kötelezettségvállalásokkal vádolja a Fidesz-KDNP kormányt. Az állítás nem igaz, írta Gulyás Gergely Facebook oldalán. A leköszönő tárcavezető arra reagált, hogy Magyar Péter a választásokon győztes Tisza pártelnöke, leendő miniszterelnök kedden a Facebookon azt írta, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát, és a cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. Eltörlik a föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét. Fejlesztési szándékunk egyértelmű, a jelenlegi hányatott sorsú és rossz emlékű intézmény épületét teljes körűen elbontani, közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa. A javítóintézet kiürített épületét több mint 2,5 milliárd forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd alig néhány nap alatt értékesítették is. A javítóban kitört botrány sorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Földrengés volt Horvátországban kedrevirradóra, a jelenséget Magyarországon is érezni lehetett, közölte a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Azt írták, hogy a 4,2-es magnitúdójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében a magyar határtól 20 kilométerre keletkezett, helyi idő szerint hajnali 2:30 után 5 perccel. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték, közölte az Obszervatórium. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók csatornába rekedt kis trókát mentettek Fonyódon, derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bejegyzéséből. Az emojikkal gazdagon ellátott közlemény szerint nem tudni, hogyan került a csatornába az apró négylábú, de hogy meg volt ijedve, az biztos. Két tűzoltó két oldalról igyekezett megközelíteni a kisállatot sikerrel, úgyhogy végül épségben kihozták, lefényképezték, majd szabadon engedték. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar nagyobb eséllyel az ország keleti részén. A délnyugati szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A minimum 9 és 15, a csúcshőmérséklet 21 és 25 fok között várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
6: 20-szor annyit adunk neked.
5: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
6: Top 20!
5: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
7: Újra itt vagyunk a Top 20-as slágerlistával. A stúdióban Kis György Krisztián, és már is jön a Top 10. Elsőként Harry Styles újdonsága, az American Girls. 9. helyen találod majd David Guetta, Teddy Swims és a Tom Sandai-jal közös Gun Gun Gun című felvételt. 8. pedig Joe és az End of Beginning. Na és ha már Harry Styles, a bulvár szerint ezt a dalt több amerikai románc inspirálta, és persze már megy is a találgatás, hogy vajon kiről szól pontosan. Harry persze hallgat, de a rajongók nem, viszont mi hallgatni fogunk, méghozzá az újdonság következik az American Girls.
5: Félúton a legjobbak között.
1: A 10.
5: A 10.

0: Újra itt vagyunk a Top 20-as slágerlistával, a stúdióban Kis György Krisztián, és már is jön a Top 10. Elsőként Harry Styles újdonsága, az American Girls. 9. helyen találod majd David Guetta, Teddy Swims és a Tom Sandai a közös Gun Gun Gun című felvételt. 8. pedig Joe és az End of Beginning. Na és ha már Harry Styles, a bulvár szerint ezt a dalt több amerikai románc inspirálta, és persze már megy is a találgatás, hogy vajon kiről szól pontosan. Harry persze hallgat, de a rajongók nem, viszont mi hallgatni fogunk, méghozzá az újdonság következik, az American Girls.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.

0: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20.
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Tavasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztárvendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
9: 20-szor annyit adunk neked.
8: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
9: Top 20!
8: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
9: Ennek a dalnak
8: minden esélye megvan arra,
9: hogy jövő héten ne kerüljön a Top 20-ba.

Dobogó következik, annak is az előszobájában vagyunk, hiszen negyedik helyen Beberexa és Faithless közöse a New Religion, harmadik helyen egy új lap, Taylor Swift al, méghozzá az Opalite, és második helyre került a héten Bruno Mars, az I Just Might című felvétellel. Bruno Marsról pedig egyébként az a hír jár, hogy képes egyetlen dalon hónapokig ülni, és még a stúdióban is újra meg újra átírat mindent, perfekcionizmus felső fokon, de hát az eredmény magáért beszél. Majdnem dobogós. Ez a dal a negyedik.

0: ennek a dalnak
1: minden esélye megvan arra,
0: hogy jövő héten bekerüljön a top 20-ba. Top 20-ba. So we are in, yes.
1: I just wanna swim in you. 93.4
0: Rádió

0: közben.
1: És meg is van a hét első helyezettje, Alex Warren-től a Fever Dream. Alex Warren pedig igazi modern sztori egyébként, a netről indult videókkal, és most tessék, listavezető. Azt mondják, még mindig ő maga kezeli a kommentjei nagy részét, nem sokáig lesz ez így valószínűleg. Én viszont köszönöm, hogy velem tartottatok, ez volt a Rádió Dabas Top 20, a mikrofonnál Kis György Krisztián. Jövő héten ugyanitt, ugyanebben az időben ismét találkozunk.
2: A legjobbak legjobbika. A Top 20-ban ma ez a dal.
3: Ez a dal.
2: A number one. Number one.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Reggel 6 óra van.
1: Megalakul az új országgyűlés szombaton. Budapest továbbra is a lakásépítések központja. Az USA átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi szorosban indított műveletet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján, titkos szavazással a frakció vezetők indítványára a korelnök javaslata alapján. Megválasztják az országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással alelnökeit és jegyzőit. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Sólyog Tamás április 15-én bízta meg Magyar Pétert, a Tisza párt listavezetőjét az új kormány megalakításával. Orbán Balázs 8 év után távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testületének elnöki posztjáról. A továbbiakban oktatóként dolgozik az intézményben. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója ezt szerdán közölte a Facebookon. Hangsúlyozta, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet ugyan érték kritikák a megalakulását követő években. Mára azonban komolyabb szakmai körökben megkérdőjelezhetetlenné vált, hogy az intézménynek helye és feladata van a magyar felsőoktatásban. Orbán Balázs posztjában méltatta Koltai András volt és Deli Gergely jelenlegi rektort, akikkel együtt dolgozott. 2025 első negyedévéhez képest 64%-kal nőtt a kiadott lakásépítési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján épülő lakások száma, derül ki a KSH friss adataiból. Összesen 9291 lakásra adtak ki engedélyt az első negyedévben, ami több éves csúcsnak számít. Utoljára 2022-ben volt ennél magasabb érték. A jelentős emelkedés hátterében a piaci szereplők szerint az otthonstart államilag támogatott lakáshitel 2025 őszi bevezetése is állhat, valamint az ehhez kapcsolódó fejlesztési projektek felfutása. A fővárosban az új projektek több mint fele a 9. kerületben valósulhat meg, míg a 13. kerület 777 lakással szintén kiemelt szereplő. A megyei jogú városokban 92, a kisebb városokban 80, a községekben pedig 99%-os növekedést mértek az engedélyezésekben. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében részben a teheráni vezetéssel elért előrelépéssel indokolta döntését. Marco Rubio külügyminiszter kedden a Fehérház sajtótájékoztatóján többi között arról beszélt, hogy összesen csaknem 23 ezer tengerész tartózkodik a veszteglő hajók fedélzetén, közülük 10 a kialakult helyzet összefüggésben vesztették életüket. Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Az NB3 délkeleti csoportjában a Meton FC Dabas fogadta a hétvégén a Dunaharaszt TMTK-t. A döntetlennel záródó találkozó Tugi Márka, a DMTK vezetőedzője foglalt össze.
6: Idegenben még nem nagyon szereztünk pontot. Ezzel a céllal mentünk, hogy legalább pontot szerezzünk Dabason. Ezért egy biztonsági focit játszottunk, és azt gondolom, hogy az első fél időben inkább a Dabas csapata dominált, de tartottuk a stabil védekezést, és akkor próbáltunk meg helyzeteket kialakítani. Nem volt olyan sok lehetőség egyik csapat előtt sem az első fél időben, így 0-0-ás félidei eredmény volt. A második fél időben ugyanez maradt a játék képe, és igazából egy tipikus egygólos mérkőzésnek lehetett volna nyilvánítani ezt, ha sikerül valamelyik csapatnak betalálni abból az egy-egy nagyobb helyzetéből, ami kialakult. Én azt gondolom, hogy egy igazságos döntetlen született.
5: Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újra friss hírekkel, addig is hallgass tovább a rádióra most.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
5: 2026. május 7-e van. A mai napon a Gizellák ünneplik a névnapjukat. És a boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak. Bele is kezdünk tehát egy új lapnapba. Hamarosan megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, illetve azt is, hogy miket ünneplünk a mai napon.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Davas.
2: Az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

A folytatásban a mai napra érvényes közlekedési infókat mondom nektek, így 4/7 magasságában. Az M4-es autóton új terelést építettek ki pihenőhelyépítési munkák miatt, a Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 38-as kilométer között, az ellenkező irányba pedig a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták ehhez. Aztán az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járató, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, és fontos info, hogy Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Aztán az M43-as autópályán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Maros-Leele térségében a 26-os és a 24-es kilométer között felújítják a burkolatot, a külső sávot ehhez lezárták. A 4-es főúton Vecsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület vagy félpályás lezárás van érvénybe. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkület és jelentős sebességkorlátozásra kell számítani. Aztán megyünk is tovább, még hozzá a 405-ös főútra, itt az M5-ös autópálya csomópontjánál a 18-as kilométernél hídjavítást végeznek, félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelzőrámpa irányítja. Őrkény és Táborfalva között pedig gázvezetéket kötnek be, a 3-as kilométernél útszűkület van érvényben, de alkalmanként egy rövid időszakra a fél útpályát is elfoglalhatják a munkagépek. New truck, big

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
7: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Davas. Az otthon hangja.
2: Hey guys, I'm Amber Mark.
3: Yeah, this is J Balvin.
0: Jump. 93.4.
1: Rádió Davas.

Rádió Dabas az otthon hangja, már is megyünk tovább itt a reggelben, és hogyha május 7-i napot vizsgáljuk, akkor nem csak egyetlen, hanem több különleges, illetve néha humoros világnap közül is válogathatunk a mai napon, hiszen például ma van a sült báránycomb napja. Ez a legnépszerűbb nemzetközi gasztroünnep. Ezen a napon kiváló ürügy arra, hogy kipróbálj egy rozmaringos sültet, vagy csak egy jót egyél a barátokkal. Aztán, ha már gasztronómia, akkor maradjunk is itt, mert hogy a Cosmopolitan koktél napja is ma van. Ha a gasztronómia helyett inkább a bulizósabb oldalát fognád meg a napnak, akkor ünnepelhetsz a Sex és New York sorozat ikonikus rózsaszín italával. Ez szintén ma van a Vers a párnádon nap, egy kedves és kissé furcsa kezdeményezés, annak keretében egy rövid költeménnyel lepeted meg a szeretteidet az ágyban. És a csomagolás tervezési világnap is nap ma van, kicsit technikaibb, de vicces belegondolni, hogy ezen a napon akár a teljes dobos dizájnját is ünnepelheted.

le. Van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Emberrablás gyanújával 5 embert vettek őrizetbe Vasban, képzéssel segítik az új képviselőket. Elérhetővé váltak a pécsi reptérről a Lufthansa müncheni járatai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Emberrablás gyanújával vettek őrizetbe a rendőrök 5 embert Vas vármegyében, közölte a rendőrség a honlapján szerdán. A tájékoztatás szerint május 3-án egy nőt erőszakkal beültetett egy autóba több

0: tala ismert személy, majd egy házba vitték, ahol fogva tartották, szabadon bocsátását pedig követeléseik teljesítésétől tették függővé. A sértett el tudott menekülni, és egy ismerősén keresztül kért segítséget. A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság az ügyben emberrablás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, kezdeményezték a gyanúsítottak letartóztatását. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és széleskörűbb képzési programmal segíti az új képviselőket. A cél, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő. A Fidesz és a KDNP összesen 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselő csoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek. Ehhez képest az előző ciklusban 199 képviselőből kevesebb, mint 50-en voltak csak újoncok. A Lufthansa csatlakozik a márciusban indított Pécs-München menetrend szerinti járathoz, így egyszerűsödik és meggyorsul az utazás Pécs és a világ más részei között, jelentették be szerdán sajtótájékoztatón a Baranyai Vármegye székhelyen. A Pécssel délről szomszédos kis település Pogány közigazgatási területén működő, közepes méretű 50-100 személyes repülőgépek fogadására alkalmas repülőtéren idén március végén indult újra menetrend szerinti forgalom. Pécsről ezáltal Münchenen keresztül több mint 50 euró destináció, emellett világszerte több tucat más reptér vált elérhetővé egy átszállással, az utasokat a Lufthansán kívül 26 partner légitársaság szolgálja ki. A jegyek Pécsi indulással foglalhatók a Lufthansa hivatalos felületein és jegyértékesítő partnereinél. Pénteken lesz a Magyar Fagylalt napja, a kezdeményezéshez több mint 300 hely csatlakozott. A fagyimádóknak csak egy dologra kell figyelniük, hogy legalább 4 ízből összesen minimum 4 gombócot vásároljanak, hiszen az 50%-os kedvezmény csak így érvényes. A kezdeményezés egyik legfontosabb újdonsága, hogy az esemény hivatalos védjegy oltalmat kapott. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Fagylalt napja elnevezést kizárólag ellenőrzött regisztrált partnerek használhatják, ami hosszú távon az egységes minőséget és a megbízhatóságot is erősíti. Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: 7 óra után vagyunk, egy perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Ordasi Brigi vagyok, és ma velem ébredhettek itt a 93.4-en. Isten értesse a Gizellákat, hiszen a mai napon, május 7-én őket ünnepeljük. Ha már úton vagytok, akkor arra figyeljetek, hogy erős a forgalom a főváros felé. Az M2-esen, az M3-ason, a 10-esen, a 31-esen, az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszték közelében. A hasonló tapasztaltok 29-562-562, ez a telefon. Számunk. És akkor nyissuk a napot, nyissuk az órát, érkezik Liza, aztán pedig itt lesz Dua Lipa. Maradjatok velünk!
2: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal,
2: Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4. Tiktak, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: csak nyisd ki az ajtót!
1: Rádió Dobosan az otthon hangja, 3 perc múlva 4:48 Pink dalával folytatjuk, no meg egy-két friss hírrel az utakról. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a Bicske és Biatorbágy, tehát a 39-es és a 21-es kilométer között az erős forgalom miatt lassulás és szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban, és hát továbbra is erős a forgalom a főváros felé, az M2-esen, az M3-oson, a 10-esen, a 31-esen, az 51-esen, valamint az 510-es főúton. Vezessetek óvatosan, és menet közben is hangoljatok ránk, hiszen már is érkezik a horoszkóp.
2: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
3: A csillagok szerint így alakul a nap.
1: Kedves Kos, a mai napon különösen fontos lehet, hogy ne kapkodj el semmilyen döntést, még akkor sem, ha sürgetőnek érzed a helyzetet. A Bika csütörtökön könnyebben átláthatja a hosszabb távú terveit, és rájöhet, hogy mind kellene változtatni ahhoz, hogy nyugodtabban haladjon előre. Ma több figyelmet igényelhetnek az ikrek emberi kapcsolatai, különösen akkor, ha az elmúlt napokban félreértések alakultak ki. A csütörtöki nap arra ösztönzi a rákot, hogy végre saját igényeit is előtérbe helyezze, hajlamos vagy túl sok terhet vállalni mások helyett. Ma különösen fontos lesz az önfegyelem és a tudatos tervezés az oroszlán számára. Könnyebben belefulladhatsz olyan helyzetbe, ahol gyors eredményt szeretnél elérni. A mai energiák segítenek a szűznek abban, hogy rendet tegyen maga körül és a gondolataiban is. Kedves mérleg, csütörtökön érzékenyebben reagálhatsz a környezetet történéseire, ezért fontos, hogy ne hagyd, hogy mások hangulata lehúzzon. Ma könnyebben felismeri a Skorpió, hogy mely kapcsolatok építik valóban, és melyek azok, amelyek inkább visszahúzzák. Kedves nyilas, a csütörtöki nap jó lehetőséget kínál arra, hogy rendezd pénzügyeidet, vagy új célokat tűz ki magad elé. Ma különösen erősnek és céltudatosnak érezheti magát a bak, ezért érdemes olyan feladatokkal foglalkozni, amelyeket régóta halogattál. Kedves vízöntő, a mai nap segíthet abban, hogy egy kicsit lelassíts, és átgondold, hogy mire is van igazán szükséged. A halak ma könnyebben megtalálja a közös hangot másokkal, még olyan emberekkel is, akikkel korábban nehezebben értették meg egymást. A kreativitásod ma erősödik.
3: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
3: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
2: Reklám.
4: Wilserker. Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
2: Ez reklám volt.
3: Ez reklám volt.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, ez volt a Maroon 5 és a You Will Be Loved itt a 93.4-en, 2 perccel fél 8 előtt. A folytatásban Ági hozza a vételkörzet híreit, aztán pedig itt lesz Jason Mraz, és természetesen szokás szerint gardróbot nyitunk. Ha menet közben közlekedési infótok van, akkor hívjatok minket a 29 562 562-n. Szép reggelt mindenkinek!
1: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kecsegünk. Tiktok, ébren vagy?

0: jól indul a nap.
1: 93.4 Rádió Tabas, az otthon hangja.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
0: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
6: Gyálon egy új, korszerű főzőkonyha épül. A 800 millió forintos támogatásból megvalósuló 589 négyzetméteres létesítmény naponta akár 2500 adag étel elkészítésére lesz képes. A beruházás jelentősen javítja a helyi közétkeztetés és a szociális ellátás színvonalát, modern és hatékony hátteret biztosítva a gyáli ellátórendszernek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Idén 40 éves az Albert Irsai strand. Lakókat szeretnének az üres belterületi ingatlanokba Új-Lengyelben. Még itt keringenek a felhők.
0: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
0: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
0: Első kézből.
7: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Május 7-e van, csütörtök, reggel 7:30. Idén 40 éves az Albert Irsai strand. A jubileumra való készülődés jegyében a helyszínen tartott ülést a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Folyamatosak a felújítási és karbantartási munkálatok a strandon, hogy a vendégeket a 2026-os szezonban még szebb, biztonságosabb és kényelmesebb környezet fogadja. A bejárás során több fontos fejlesztést is megtekintettek az üzemeltetők és a szakemberek. Jelenleg zajlik a női és férfi öltözők korszerűsítése, új álmennyezet készül, valamint modern világító testeket szerelnek fel. Az öltözőket a tusolóhelyiségekkel is összenyitják, így az átjárás kényelmesebbé és praktikusabbá válik. A strand teljes területén felülvizsgálták a térkövezést. A hibás vagy megsüllyedt szakaszokat kijavították, több helyen pedig teljesen újra rakták a burkolatot a biztonságos közlekedés érdekében. Megújult a külső öltözőkabinok környéke is. A medencékben a tél okozta csempehibákat szintén javítják. Ahol szükséges volt, a sérült burkolatot visszabontották és új csempével pótolták. A gyermekmedence régi mozaik burkolata helyére modern, csúszásmentes felület került. Emellett kijavították a kültéri tusolók mozaik csempéit, a csúszda melletti zuhanyzó pedig teljes felújításon esett át. A strand területén több szépészeti munka is zajlik. Festik a fa és ülőfelületeket, valamint három új rönk kiülőt helyeztek el a zöld területen, bővítve a pihenési lehetőségeket. Kiemelt figyelmet kapnak a zöld felületek is. Eltávolították az elburjánzott növényzetet, megkezdődött a fű szellőztetése, az újravetés és a parkosított részek karbantartása. A szakemberek minden medencét és lefolyórácsot alaposan megtisztítanak, hogy a vendégeket kristálytiszta víz és rendezett környezet fogadja a nyitáskor. A felső büfé is újdonságokkal készül az idei szezonra. A tavaly teljesen megújult konyha után most egy fedett bográcsozó részt alakítottak ki, ahol hétvégenként bográcsos étel különlegességekkel várják majd a strandolókat. A fejlesztések célja, hogy a strand továbbra is modern, biztonságos és családbarát kikapcsolódási lehetőséget kínáljon minden látogató számára. Támogatja a Révfülöpi tábort és a gyerekek táborozását is a Táborfalvai Önkormányzat. A településen már kihirdették a lehetőségeket. Nagy Andrásné polgármester elmondta, széles a kínálat, sőt ebben az évben azt is szeretnék megszervezni, hogy a hivatal dolgozóinak a gyerekei egy saját táborban vehessenek részt, hiszen így a nyári szabadságolást és a pihenés tervezését nagyban meg tudják könnyíteni a kollégáknak.
8: Révfülöpi tábort azt nagyon intenzíven támogatjuk, 350 000 forinttal szoktuk egy összegben támogatni a tábort, és a pedagógusokra van bízva, hogy ők ezt hogy osztják szét. És ezen fölül is van ugye az önkormányzatunknak egy olyan döntése, most már ez a negyedik év, hogy minden táborozó gyereket támogatunk, tehát szoktuk támogatni a református tábort, a Caritas tábort, a népzenei tábort, és akkor mindig a táborvezetők behozzák, hogy melyik az a táborfalvi gyerek, aki ebben részt vesz, és a szóckeretből támogatjuk. Úgyhogy ez egy elég jól bevált szokás, meg elég nagy könnyebbség szokott lenni a szülőknek. Van egy pályázatunk a vadásztársasággal közösen, egy civil pályázat, aminek a keretében szintén van egy táborunk, egy ötnapos táborunk, ez most egy tánctábor lesz, nagyon remélem, hogy sikerül ezzel a modern tánccsoportos kis csajokkal ezt a tábort megvalósítani, mert ez is nagyon-nagyon minimális összegbe fog kerülni a szülőknek, tehát én azt gondolom, hogy ez is egy nagy könnyebbség lesz, és aztán még van egy tavaly nagyon jól működött a gyerekeknek az elcsendesedő a jógatábor, én remélem, hogy Dóri is megtartja az idén, és van egy merész ötlete a kolléganőimnek, mivel sok gyerek van, hál' Istennek, önkormányzat dolgozóinak, tehát így a saját berkeinken belül ezek a VIP gyerekek is elég sokan vannak, és egy merész ötlet, hogy akkor szervezzünk egy saját tábort, és most már nagyon körvonalazódik, mert így nagy könnyebbség lenne a szülőknek is, és mi magunk megoldanánk a gyerekfelügyeletet, én azért nagyon intenzív szerepet vállalnék benne a régi szép idők emlékére, meg vannak mindig diákmunkásaink, ütőképes diákmunkásaink, ugye helyszínünk nekünk van, tisztikaszinó, vadászház, művelődési ház, tehát azért tudjuk, hol elszállásolni arra az egy hétre ezeket a gyerekeket, és akkor azért itt egy tetemes összeget megspórolnánk a kolléganőknek, meg hát két hét szabadságot. Úgyhogy remélem is, hogyha ez beválik, akkor ezt szeretnénk így továbbvinni. Ez a saját gyerekeinknek a saját tábor.
7: Azt szeretné elérni az új lengyeli önkormányzat, hogy piacra kerüljenek azok az ingatlanok, amelyek nem új lengyelben lakók tulajdonában vannak. Több olyan ingatlan is van a településen, amelynek nem helyi a tulajdonosa, így az adott telek vagy épület üresen áll. Petrányi Tamás polgármester szerint az ilyen ingatlanok megadóztatásával arra lehet sarkalni a tulajdonosokat, hogy adják el a tulajdonukat olyanoknak, akik valóban a településen szeretnének élni.
9: Újlengyelben a kommunális adó az 2007 óta 4000 forint per ingatlan, és ennek a mértéke ez most sem változik, és a pár éve bevezetett építmény és telekadónk, annak a mértékét viszont évente valorizáljuk, és idén azt hiszem a maximumit engedett a Magyar Államkincstár az olyan 1%, tehát durván 1%-ot növekednek azok az adó mértékek. Az adómentességek köre egy kicsit változott, most már azt mondom, hogy építményadóval és telekadóval nagyjából azok az ingatlanok is terhelve lesznek, akik nem új lengyeli emberek tulajdonában vannak. Tehát, hogyha valahol messziről valaki új lengyelbe telket vagy ingatlant vásárolt, akár építménnyel is, befektetési céllal, ők most építmény és telekadót fognak fizetni. Ezzel is egy picit arra sarkalja őket az önkormányzat, hogy dobják a piacra, és ott is emberek lakjanak, hiszen azért vannak a beltületi ingatlanok, azért van kiépítve minden infrastruktúra, hogy ott éljenek emberek.
7: Május 1-től fizetőssé vált Ráckevén a Vadkacsa szabad strand előtti parkoló. Ezen kívül a közterületek nyugodt és biztonságos használatának érdekében gépjárművel közlekedni tilos a Kovács-Jégyula sétányon, a Piac sétányon és a Szavolyai kastély előtti parkban. A városban a szabadban történő sátorozás kizárólag kijelölt helyen engedélyezett. Erre Rácz Kevin a Vadkacsa Szabadstrand biztosít lehetőséget megfelelő körülmények között.
0: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
0: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
7: Ma többször lesz felettünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Továbbra is nagy területen lesz élénk, erős a déli, délnyugati szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatók. Köszönöm a figyelmet!

0: Rádió Doboson az otthon hangja pontosan 3:48. Jó reggelt kívánok a most ébredőknek. A Well Hello-val folytatjuk, érkezik a Rapka Rakpar, de itt lesz még Jason Derulo, valamint Daniel Fish. Mindezek előtt azonban nyisson gardróbot.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak késő délutántól kezd el délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Többfelé nagyobb számban a délkeleti-keleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután este az Észak-Dunántúlon is több helyen megdörrenhet az ég. A délnyugati déli szél időnként megélénkül a zivatarok környezetében, átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 20 és 25, késő este 12-20 fok között alakul. Ha igazán jelentős lehűlés nem várható, egy hideg front érinti térségünket, ami az arra érzékenyek körében kellemetlen panaszokat eredményezhet. Fejfájás, ingerültség és alvászavarok is sokaknál jelentkezhetnek a front hatására. Öröm az örömben, hogy a hét második felében az időjárás csapadékosabbá válásával csökkenhet a levegő pollen koncentrációja, így valamelyest mérséklődhetnek az allergiás tünetek.
1: Gardrób. Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: Rádió Dobosanz, otthon hangja, ő volt Alex Warren, itt a 93.4-en, az ő dala zárta ezt az órát, itt az otthon hangján. Egy perc múlva 8 óra, imáron a csütörtök van, 2026. május 7-ét mutat a naptár. Hamarosan megnézzük, hogy miről írnak az újságok, többek között szó lesz arról, hogy ötszörösére nőtt az új lakások kínálata, hogy márciusban felrobbant a személyi kölcsönök piaca, hogy megszűnik a tények, és hogy beszakadt a két műsor az RTL műsor listáján, úgyhogy ezekkel folytatjuk itt az otthon hangján, maradjatok velünk! És nézzük, mi a helyzet az utakon. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon az 50-es és a 20-as kilométer között az erős forgalom miatt lassulás és szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M2-es autóúton Dunakeszi térségében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint Bag és Mogyoród térségében kiépített tereléseknél. Hasonló a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Mende körzetétől, az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében. Vezessetek óvatosan!
1: Elítélték a férfit, aki rendőröket és tűzoltókat felrobbantással fenyegetett meg. Hátrányos helyzetű gyerekeket táboroztat a katolikus Caritas. Már jövedelemigazolás is igényelhető a DÁP-on keresztül. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Jogerősen másfél év, három évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Járásbíróság szerdán egy férfit, aki tavaly tavasszal felrobbantással fenyegetett meg két rendőrt és négy tűzoltót. A bíróság a jelenleg 61 éves férfit hivatalos személy elleni erőszak büntettében mondta ki bűnösnek. Tavaly áprilisban egy családi veszekedés miatt érkezett két rendőr egy balástjai tanyához. Az ittas férfi agresszíven lépett fel, benzinnel locsolta le az udvar egyes részeit, majd tüzet gyújtott, és a rendőröket is megfenyegette, hogy felgyújtja őket és saját magát. A helyszínre riasztott tűzoltókat is szidalmazta, miközben egy autót felgyújtott és gázpalackok felrobbantásával fenyegetőzött, ami az egész tanya leégésének veszélyét hordozta. A beavatkozó tűzoltók végül megfékezték a helyzetet, a megbotlott vádlottat lefogták, majd a rendőrök megbilincselték. Minden eddiginél egyszerűbben, néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nemleges, azaz nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. A dap.gov.hu-n közölte a Digitális Magyarország ügynökség az MTI-vel. Azt írták, a fejlesztéssel a digitális állampolgárok számára jelentősen egyszerűbbé vált az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az igénylés elindításához az állampolgárnak igazolnia kell a személyazonosságát a digitális állampolgár mobil alkalmazással. Majd a személyes adatok ellenőrzése után ki kell választani, hogy melyik támogatáshoz, illetve melyik bank hitelfelvételéhez igényli a felhasználó az igazolást. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a katolikus Caritas, közölte a segélyszervezet szerdán az MTI-vel. A program évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. A táborok helyszínei balatoni üdülők, plébániák és egyéb közösségek. Szállások. Az egyhetes programok minden gyermek számára térítésmentesek, de az utazás költségei, illetve a megfelelő ruházat, cipő beszerzése sok család számára jelent nehézséget. Ahol csak lehet, a TISZA programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére, írta a szerdai Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt, aki ugyanitt közölte azt is, hogy Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel megkezdték az átadás átvétel előkészítését. Vitézi Dávid a bejegyzés szerint feladatának tekinti az épített környezet megtisztítását is a folyamatos reklámzajtól és a hergelő propagandától. A leendő miniszter szerint Budapest is folyamatosan jogi akadályokba ütközött, amikor az óriás reklámoktól próbálta megtisztítani a várost. A felülvizsgálat visszaadhatja az önkormányzatoknak a saját döntési jogkörét, ígérte. Felhős időre van kilátás kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Szép napot és további jó rádióhallgatást kívánok mindenkinek, Ordasi Brigi vagyok, és ez továbbra is a TikTok, itt az otthon hangján, 8 óra után 5 perccel vagyunk. 2026. május 7-ét mutat a naptár, és csütörtök van, kicsit borult az idő, de egyébként hőmérsékletileg jónak mondhatjuk ezt az időjárást is, és a hétvégére is egészen szép fokokat és napsütést mondanak az időjósok, úgyhogy érdemes valami kültőri programot tervezni. Itt az otthon hangján Elton Johnnal és Dua Lipával folytatjuk, és természetesen megnézzük azt is, hogy miről írnak az újságok. Maradjatok velünk!
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Rádió Dobosanz otthon hangja 3 perc múlva 4:09. Jó reggelt kívánok mindenkinek. A konyha dalával folytatjuk, de itt lesz még a Green Day, és 9 órakor kezdődik Stereo című műsorunk, amelyben Apajra látogatunk. Érkezik hozzánk Novák Pál Apaj polgármestere, aki hoz meglepetés vendégeket, hogy kiket, az hamarosan kiderül, hogy érdemes továbbra is velünk tartani.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dobos, az otthon hangja.
0: Megszűnik a tények, erről ír a 444.hu. A Napló magazin műsor sem éli túl az újjászervezést. Jelenleg is zajlik az infotainment műsorok megújítása, amelyre elsősorban a Tények brand eróziója miatt van szükség. Célom, hogy az újonnan induló brandekkel a tanulságok levonását követően a TV2 az elvárt szakmai sztendereknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson. Érte a Vaszeri Miklós, a TV2 elnök vezérigazgatója a 444-nek. Ezzel megerősítette a lap információt, a Tények című hírműsor megszüntetéséről. Részletek is a teljes cikk a 444 oldalán. Beszakadt két új RTL műsor nézettsége, ez már a Média 1 cikke. Az RTL saját gyártású új műsora az Éttermek csatája és a Határtalan szerelem 2 ideada, és olyan rossz nézettségi adatokat ért el, hogy lépéskényszerbe került az RTL, és végül rendkívüli műsorrend átalakítást hajt végre. Részletek is a teljes cikk a Média 1 oldalán.
2: Szalak címek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dobos 93.4-en.
2: Szép

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, az volt a Green Day itt a 93.4-en, 10 perccel fél 9 előtt. Hamarosan kezdődik Stereo című műsorunk, amelynek első vendége Novák Pál Apaj polgármestere lesz, aki különleges vendégekkel érkezik majd hozzám. És mindezek mellett szót ejtünk majd a fagyi napjáról is. Édes témákkal folytatjuk itt a 93.4-en, úgyhogy érdemes az egész reggelt, illetve délután velünk tölteni.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja!
0: Trump sok ezer amerikai katona kivonásával akarja megbüntetni Németországot, ez a Telex cikke. Két nappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán közölte, arra készül, hogy csökkenti a Németországban állomásozó amerikai katonák létszámát. A Pentagon a hétvégén már be is jelentette, hogy 5000 katonát vonnak ki az országból. Részletek és a teljes cikk a Telexen. Két Oroszország felől érkező drón csapódott be Lettországban, ez már az Index cikke. Két ismeretlen drón zuhant le csütörtök hajnalban Lett területen, miután Oroszország felől behatoltak Lettország légterébe. Az egyik szervezet egy olajraktárba csapódott, a másik becsapódási helye egyelőre ismeretlen. Részletek és a teljes cikk az Index oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja. 2 perccel vagyunk 8:30 után érkezik a menőjáló, aztán pedig a halott pénzslágere.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
3: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
0: A Szarvas Bangó Bistro & Catering mai ajánlata erőleves daragaluskával, kolbászos hagymás sajtkrémmel töltött rántott csirkemell rizibizivel, szaftos sült császárhús szeletek kakukkfüves tepsis burgonyával és párolt káposztával, marokkói tál sült céklával, sült édesburgányával, brokkolival és avokádókrémmel, japán tészta teriyaki szósszal, pirított zöldséges csirkemell csíkokkal és mágia rakás a desszert. Nézzük a konyha mai kínálatát, ami szeder krémleves túróhabbal, sült hek steakburgonyával, csemege uborkával, csirkepörkölt galuskával, samanyúsággal, sajtosonkával töltött sertésszelet petrezselymes burgányával és hartyáni krémes a desszert. A Sári ABC mai kínálata húsleves gazdagon, mexikói sertésragú jázménerizssel, sajtos tejfölös csirkecomb petrezselymes burgonyával, sült csülök aszalt gyümölcsös lilakáposztával és hagymás tört burgonyával és borsos mustáros csirkeragú jázménerizssel. Jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön parti kellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szent Lőrinci út.
5: Skoda.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
9: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
10: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülő garnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
11: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
12: Reklám voltam, viszont hallásra.
13: Értéket közvetítünk.
14: Közérdekű információ.
15: Jó az álmodozás, és még jobb, ha közben segítünk, és szeretettel hívlak mindenkit egy különleges jótékonysági gála műsorra a Vöröskereszt világnapja alkalmából. Az időpont 2026. május 10. vasárnap 15 óra. A helyszín a Sári Zarándokház és közösségi szintér. Fellépnek Pelsőci Gergő, Molnár Katarin, Buncsák Zoltán. Jegyvásárlás a helyszínen, részvételeddel te is hozzájárulsz a Vöröskereszt munkájához, és segítesz másokon, mert együtt többre vagyunk képesek. Tehát Sári Zarándokház és közösségi szintér május 10. vasárnap 15 óra.
13: A Rádió Dabas közérdekű.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
3: Tiktak, minden hétköznap.
2: Reklám.
4: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
5: Ez reklám volt.

0: rádiódobosan az otthon hangja 3:49, ő volt Kessa, amit a 93.4-en, akit hamarosan Roland Keating követ, na meg a lapozóra következő blokkja. 9 órakor pedig kezdődik Stereo című műsorunk, amelynek vendége Novák Pál apai polgármestere lesz, úgyhogy érdemes velünk tartani.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádiódobos, az otthon hangja.
0: Ötszörösére nőtt az új lakások kínálata, erről ír a kkvmagazin.hu. Az idei első negyedévben 4,3%-kal nőtt az átadott új lakóingatlanok száma. Közben a lakásépítési kedv jelentősen nőtt, több mint 60%-kal emelkedett az engedélyek száma. Részletek és a teljes cikk a kkvmagazin.hu-n. Ugyancsak itt találjuk meg azt a cikket, amely szerint márciusban felrobbant a személyi kölcsönök piaca. Hatalmas lendületet vett márciusban a személyhitelek piaca, a kihelyezett 121,26 milliárd forint, 33,5%-kal múlta felül a tavalyi év azonos időszakának eredményét. A több mint 20 évre visszamenőleg megtekinthető jegybanki adatsorok alapján a személyi hitelek egy hónapon belül megkötött új szerződéseinek összege még sosem volt olyan magas, mint idén márciusban, vagyis minden idők legerősebb eredményéről beszélhetünk. Részletek és a teljes cikk a kkvmagazin.hu-n.
2: Szalag címek egy órája.
1: Lapozóra.
3: A Rádiódobos 93.4-en. Come on, yeah!

0: Rádió Dobos az otthon hangja, ő volt Alizé, itt a 93.4-en, 8 perccel 9 óra előtt. 9 órakor egyébként kezdődik Sztereó című műsorunk, amelynek első állomásaként Apajra látogatunk. Hogyha a kérdésetek van a települést illetően, akkor hívjátok a 29-562-562-t. És Novák Pál, Apaj polgármestere különleges vendégeket is hoz majd a stúdióba, hogy kiket nem sokára kiderül. Hamarosan itt van közöttünk a fagyi világnapja, úgyhogy erről is megemlékezünk majd. Nem a fagyit fogunk osztogatni így az éteren keresztül, de beszélgetni mindenképpen fogunk róla. Mindezek előtt azonban folytassuk a lapozórát, hiszen még a bulvár lapszemle hátra van.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Baleset érte a rádiós legendát, megműtötték Szilágyi Jánost, erről ír a Blik. Halló, itt vagyok, akár mondhatta volna ezt is, amikor keresték a cikk szerzői a 90. születésnapja apropóján. Szilágyi János az egykori rádiós büszkén gondolhat vissza erre a népszerű adássorozatra, csak úgy, mint a másik gyermekére, a Táska rádióra. Most azonban megműtötték, lábadozik, részletek és a teljes cikk a Blik oldalán. Kórházba került Bonnie Tyler, ez már a Bors cikke. Sürgésségi műtéten esett át Bonnie Tyler, miután rosszul lett portugáliai otthonában. A 74 éves világhírű énekesnőt fáruba szállították kórházba, ahol azonnali bélműtétet hajtottak végre rajta. Részletek és a teljes cikk a Borsban, Bonnie Tyler dala pedig itt az otthon hangjában.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas

0: Rádió Dobosan az otthon hangja volt Adam Lambert itt a 93.4-en 1 perccel 9 óra előtt. Hamarosan kezdődik Sztereó című műsorunk, amelynek vendége lesz Novák Pál apai polgármestere. Szóval, ha kérdésetek van apait, illetően hívjatok minket a 29562562-es telefonszámon. És hát a polgármester úr nem egyedül érkezik, majd különleges vendégeket hoz ide a stúdióba, hogy kiket, az hamarosan kiderül. Ahogyan az is, hogy hogyan ünnepeljük itt kis hazánkban a fagyi világnapját, remélem sok-sok fagyival. Erről is hallhattok majd egy beszélgetést a Sztereóban, úgyhogy érdemes továbbra is a 93.4-et választani.
1: A TikTokot a Dabasi T-Flex Kft. Támogatta. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben az 50-es és a 20-as kilométer között, illetve a terelésbe történő belépés előtt a 60-as kilométernél az erős forgalom miatt lassulás és szakaszos torlódás alakult ki, főleg a külső sávban, úgyhogy vezessetek óvatosan. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a 39-es és a 25-ös kilométer között kaszálnak mozgó terelés mellett, jelenleg Ócsa előtt torlódik a forgalom a belső sáv zárása miatt, úgyhogy vezessetek óvatosan és türelmesen.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket, megtéveszthette a fogyasztókat a WAN Magyarország. Csak nem 1,7 millióan adták be SZJ a bevallásokat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, olvasható a Fruitweb magyar zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcs termő területek többsége található. A helyzetfelmérés még tart, de az már biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Megtéveszthette a fogyasztókat a WAN Magyarország, ezért a telekommunikációs céggel szemben versenyfelügyeleti eljárást indított a gazdasági versenyhivatal. A gyanú szerint a vállalkozás világnapi egy szolgáltatáshoz kapcsolódó kereskedelmi kommunikációja nem megfelelően tájékoztat egyes fontos jellemzőkről, és arról sem, hogy milyen váratlan költségeket okozhatnak a fogyasztók számára, közölte a hatóság szerdán az MT-vel. Példaként említik, hogy nem teszik felismerhetővé, miszerint a világnapi egy egyes előfizetés szolgáltatási szerződéseknél automatikusan aktiválódik, és ebben az esetben a telefonszolgáltatás, illetve a hang- vagy internet hozzáférési szolgáltatás igénybevétele díjköteles. Már csak 2 hét van hátra, május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1,7 millióan tettek meg, hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az e-SZIA a rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az e-SZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. Az e-SZIA-ban május 5-éig már 1,9 millió megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Az adóhivatal kiemelte, hogy sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent. Ők elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. Az Európai Parlament elfogadta azt a tervezetet, amely szigorítana az állattartáson. Az új állatvédelmi törvénytervezet főleg az állatkereskedelemre koncentrál, de a gazdikra vonatkozó passzusokat is tartalmaz. Eszerint telepen élő kutyáknak biztosítani kell a mozgás lehetőségét akár minimum 1 órás sétáltatással, utóbbi alól csak az állatorvos adhat felmentést. A kutyákon kívül kötelezővé tennék a macskák számára is a mikrocsippezést, amelyre ugyanúgy minden adatát és veszettség elleni oltását rögzítenék, mint a kutyáknak. Megtiltanák a közeli rokonok párosztatását, illetve a tenyésztés során a túlzott tulajdonságok kifejlesztését, ugyanis utóbbi egészségkárosító az állatra nézve. Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
6: de témázunk veled,
5: és rólad is beszélgetünk.
6: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
5: rejtélyek és megoldások.
6: Sztereó.
7: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerból.
0: 9 óra után vagyunk 4 perccel. Szép napot, további jó rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Ordasi Brigi vagyok, és ez már a Sztereó, itt az Otthon hangján. 9 óra után vagyunk tehát 5 perccel. Hamarosan érkezik a stúdiónkba a Paj polgármestere és két különleges vendég. Mindezek mellett szót ejtünk a fagyi világnapjáról is, úgyhogy érdemes az elkövetkezendő 1-2 órát is velünk tölteni. Annie Lennoxon indítjuk ezt az órát, aztán pedig érkezik Jude Law és Willie William, úgyhogy maradjatok velünk!

Rádió Dobosa, az otthon hangja, 4:10 múlt egy perccel, lesz továbbra is a Stereo, itt a 93.4-en, amelynek vendége hamarosan Novák Pál apai polgármestere lesz, úgyhogy ha kérdésetek van hozzá, akkor hívjatok minket a 29-562-562-es telefonszámon. Különleges vendégekkel érkezik majd a polgármester úr, ha kíváncsiak vagytok, hogy kik ők, akkor mindenképpen maradjatok velünk, és mivel 9-én van a fagy világnapja, ezért természetesen a fagyit is szóba ejtjük majd. Hát így az éteren keresztül sajnos nem tudok gombócokat osztogatni, de beszélgetünk majd a tökéletes fagyiról, és hát így az éteren keresztül is megünnepeljük ezt a neves alkalmat. Itt az otthon hangján Ed Sheerannal folytatjuk, no meg a közlekedés infókkal, hiszen van néhány. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán a 39-es és a 25-ös kilométer között kaszálnak mozgó terelés mellett. Jelenleg Ócsa előtt torlódik a forgalom a belső sáv zárása miatt, úgyhogy vezessetek óvatosan. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, az 50-es és a 20-as kilométer között, illetve a terelésbe történő belépés előtt a 60-as kilométernél az erős forgalom miatt lassulás és szakaszos torlódás alakult ki. Itt is óvatosan vezessetek, és hát menet közben is hangoljatok ránk, hiszen már is érkezik, mert sírem, ez az Azizám.

0: Tedd dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Sztereó.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Sztereó.
1: Sztereó.
2: A Sztereó támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
3: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tessék,
5: itt a reklám.
4: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
6: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
7: Gyálon egy új, korszerű főzőkonyha épül. A 800 millió forintos támogatásból megvalósuló 589 négyzetméteres létesítmény naponta akár 2500 adag étel elkészítésére lesz képes. A beruházás jelentősen javítja a helyi közétkeztetés és a szociális ellátás színvonalát, modern és hatékony hátteret biztosítva a gyáli ellátórendszernek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereo támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
3: Bizony, ez már a Stereo itt a 93.4-en az otthon hangján. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Novák Pál, a Paj polgármestere. Szia, jó reggelt, köszöntelek a stúdióban.
4: Jó reggelt, köszöntöm a Rádió Dobas hallgatóit.
3: Meglepetés vendégeket ígértem a hallgatóinknak, és természetesen nem felejtkeztünk meg erről. A meglepetés vendégek már itt vannak a szerkesztőségben, de előtte átvesszük azokat a dolgokat, amelyek a Pajt érintik, fejlesztések, beruházások, aztán pedig szórakozunk egy kicsit. Már ezzel valamit elárultam a hallgatóinknak, de nem spoilerezünk tovább, hanem nézzük azokat a dolgokat, amelyeket hoztál nekünk. A vasút lesz az elsődleges fókuszban most a beszélgetésünk során, hiszen ha jól tudom, akkor ezzel kapcsolatosan vannak hírek. A fejlesztés, a beruházás elindult, a vasút, a Budapest-Belgrád vonalról már sok mindent hallgattunk, sok aspektusból megvizsgáltuk ezt a problémát. Most úgy érzem, hogy jön egy újabb aspektus.
4: Abszolút, a Paj községet ez a vasútvonal nagyon komolyan és nagyon érzékenyen érinti. Tudni kell, hogy a Paj községben van egy vasútállomás, és az apai ingázók gyakorlatilag ezt a vasútvonalat használják bejárásra. Természetesen amióta megy a vasút beruházás, azóta buszokkal pótolják ezt. Akkor is volt egy kálváriánk, hogy a buszok azok áthaladjanak egyáltalán Apajon, de most nem ez a probléma. A vasútállomás az gyakorlatilag Apaj község közvetlen szomszédságában található. Az állomástól a legközelebbi lakóingatlan 50 méterre található, ott van a falu mellett, aki arra utazik, és megállít a vonat, és kinéz az ablakon, Apaj községet látja. Ha leszáll, néhány perc alatt eléri a boltot, és minden közintézményt. Viszont az állomást Dömsödnek hívják. Ez azért van így, mert maga a vasútvonal a közigazgatási határ, és a vasútvonal túloldalán található az állomás épülete. Ha jogilag és hivatalos térképészeti módszerekkel vizsgáljuk a dolgot, akkor valóban a vasútállomás Dömsöd közigazgatási területén található. Természetesen mi nem azt szerettük volna, hogy ennek az állomásnak az legyen a neve, hogy Apaj vasútállomás, de szerettük volna, hogyha megjelenik a névben Dömsöd mellett Apaj neve is, és ez azért ilyen fontos, mert nagyon sokan utaznának egyébként sokszor a községünkbe vonattal, de mi hiába mondjuk el, hogy vonattal néhány perc alatt el lehet majd érni a települést, nem találják a menetrendben Apaj nevét, mert nem került föl a listára. Amikor az egész beruházás elindult, akkor megkérdeztek már, mint polgármestert, ez 5 évvel ezelőtt volt, még az első tájékoztató értekezeten, hogy kinek milyen kérése van. Én akkor is azt jeleztem, és azt jegyzőkönyveztettem be, hogy szeretnénk, hogyha Dömsöd neve mellé Apaj neve is föltalálható, vagy megtalálható lenne. Egy állomással odébb Kunszent Miklós Tas ugyanígy lett elnevezve, ott is Tas 8 kilométerre van a vasútállomástól, itt ugyanez áll fent. Apaj közvetlenül az állomás mellett van, Dömsöd pedig 8,5 kilométerre található, tehát ha valaki Dömsödre utazik, és leszáll majd a vonatról, nagy meglepetés fogja érni, mert még 8 kilométernyi gyaloglás vár rá, ugyanis nem lesz az összes vonathoz buszcsatlakozás. Szóval mi folyamatosan ezt kértük, és amikor elkezdődött a beruházás, ahhoz, hogy ivóvizet tudjanak biztosítani a vasútállomás épületének, ahhoz megkeresték a községet, hogy hozzájárulunk-e, hogy a mi ivóvíz hálózatunkra rácsatlakozzanak. Akkor mi a hozzájárulásunkat megadtuk, de az akkori nyilatkozatunkban is szerepel, hogy azzal a feltétellel, hogy Apaj neve megtalálható lesz, és nekünk teljesen mindegy, hogy ABC rendben Apaj kötőjel Dömsöd, vagy Dömsöd kötőjel Apaj vasútállomásként fog szerepelni a település neve, de jelenjen meg mindenképpen. Hát ahány meghallgatásra és értekezletre mentem, akár a zajvédőfallal, bármivel kapcsolatban, én ott mindig felszólaltam, hogy jegyzőkönyvezésre kerüljön, hogy a név kerüljön be, ne feledkezzünk meg róla, és folyamatosan írtuk a leveleket, minden levélváltásnak az lett a vége, hogy a válaszlevélben mindig adtak egy új címet, hogy a MÁV-nak ezt a csoportját, azt a csoportját, ide forduljunk, minisztériumhoz hova forduljunk, hova kell küldenünk a megkeresésünket. Ez így is történt, mi írtuk folyamatosan a leveleket, és minden levélben mindig hivatkoztunk az előző levelek iktatási számaira, hogy mutassuk, hogy igen, nem ez az első lépés, amit megteszünk. Egészen odáig jutottunk, hogy az utolsó döntéshozatali szerv az a Magyar Földrajzi Névadó Bizottság lett, akiknek a következő összejövetelére kellett várnunk mintegy negyed évet. A Névadó Bizottság összeült, és gondolom egy Google térkép alapján megállapították, hogy hát bizony a Dömsőd vasútállomás Dömsőd közigazgatási területén található. És ezt nekünk meg is írták. Köszönjük szépen, ezt eddig is tudtuk, viszont ezt az anomáliát ezzel nem oldották föl, hogy az utazók nem értik, hogy amikor Dömsödön leszállnak, akkor valójában Apajon vannak. Ha az állomásról kijönnek és átkelnek a sineken a megépített új járdarészen, amit a beruházás keretén belül építettek, akkor rögtön Apaj közigazgatási területére keverednek, ott vannak, és majd jönnek ismét, ahogy régen is megtörtént, hogy egy-két utazó besétál egész az önkormányzatig, hogy valaki be tudná vinni őket Dömsödre. Szóval egy nagyon furcsa anomáliába keveredtünk, és most jött el a mi időnk, ezt kell, hogy mondjam, és most lett egy iciri-piciri kis lehetőség a kezünkbe, mert ahhoz, hogy ezeket az állomásokat használatba tudják venni, a használatba vételi engedélyhez az ivóvízhálózat tulajdonosának is hozzá kell járulnia, hogy akkor onnan vételezhetik a vizet. Ők megépítették az előzetes hozzájárulásunk alapján magát a hálózatot, de hát a használatba vételhez mi még nem adtuk meg az engedélyünket, és most eljutottunk oda, hogy meg is írtuk válaszként az ő kérvényükre, hogy nem járulunk hozzá, nem adunk engedélyt. Amennyiben Dömsöd vasútállomás egyértelműen Dömsöd közigazgatási területén található, így akkor az ivóvizet is Dömsöd közigazgatási területéről, Dömsöd településről vezessék ki 8 kilométeren keresztül, és úgy lássák el ezt az állomást. Idáig jutottunk, ezt a lépést tudtuk megtenni. A képviselő testület, de azt kell, hogy mondjam, hogy a lakosság is kiáll mellettünk, mert ez a sérelem hosszú-hosszú évtizedek óta fent áll. Nagyon sokszor kerestük a MÁV különböző csoportjait. Én 21 éve polgármesterkedem, és Budapesttől Szegeden keresztül nagyon sok helyen megfordultam a MÁV különböző osztályain. Legtöbbször az volt a válasz, hogy hát már leadták az idei menetrendet a nyomdáknak, ezért már nem tudják megváltoztatni a nevet. Mindig elmondtuk, hogy nem gond, csak most kezdjük el, hogy a következőben már belekerüljön Apaj neve is. Valahogy ez mindig elfelejtődött, tehát hiába leveleztünk. Nagyon szép paksamétánk van ezzel kapcsolatban, de így mi vizet nem tudunk biztosítani az állomásnak.
3: Ez most ugye patthelyzetnek tűnik, és gondolom vannak megoldási lehetőségek, amelyeket már vizionáltatok. Melyek azok a lehetőségek, amelyek kialakulhatnak? Vegyük a legjobb verziót.
4: Hát a legjobb verzió, hogy azt a 4 táblát, ami az állomásnál ki van téve, és majdan elindul a közlekedés, tehát a menetrend is elkészül, oda fölkerül, hogy Dömsöd kötőjel Apaj. Tehát ennyit kérünk, semmi nagy dolog, azt gondolom, hogy nincs ebben, és így nem tévesztenék meg az utazó közönséget sem, mert van 2 youtuber fönt az interneten, akik a MÁV-nak, a vasútnak különböző aspektusait vizsgálgatják, és azért valahol vicces, de szomorú is, hogy például amikor ezen a vonalon utaztak, még a korábbi időszakban még működött a tömegközlekedés része, akkor ebből csináltak ők is viccet, hogy nagyon jó, tehát elindultam Dömsödre, leszálltam és megérkeztem Apajra. És Dömsödre bizony még 8 kilométert kell gyalogolni.
3: Mikor alakulnak ki egyébként a menetrendek? Mert ugye említetted, hogy hát nem fért be épp az aktuálisba, de tök jó lenne, hogyha előre tudnátok tervezni. Tehát vannak erre dátumok és
4: hát lehet most nem látjuk
3: készülni
4: a menetrendet. Mi szerettük volna megtudni, hogy valójában személyi közlekedés az hogyan fog elindulni, hány vonat áll meg Apajon, gyakorlatilag az úgynevezett munkásjáratok reggel sűrítve ezzel a félórás időközönként mennek-e, illetve mikor érkeznek visszafele. Ezt nagyon sok ingázó várja, és azért azt is el kell mondanom, hogy az utazó közönségnek a 98%-a apai. Tehát nem a dömsődiek nem vonattal járnak föl Budapestre az agglomerációba dolgozni, mert Dömsöd az 51-es főúton fekszik, és onnan fél óránként mennek a buszok fölfele, sokkal kényelmesebb nekük fölülni egy buszra, és úgy elérni az agglomerációt, mint fölülni egy buszra, kijönni Apajra, vasútállomásra, fölülni a vonatra, és úgy be az agglomerációba, az már egy hosszabb dolog. Ezért eddig sem igazán a dömsödiek használták ezt a vonalat. Ráadásul nem csak a munkába járók, hanem a diákok is használják. Az összes középiskolás a napi bejárásra a vasutat használta korábban, aki az agglomeráció felé ment. Az volt a legkényelmesebb, leggyorsabb, legjobb közlekedési mód, és már most tudjuk, hogy amikor elindul újra a személyközlekedés, akkor a mostani sűrített buszjáratokat bizony vissza fogják venni, és egy csökkentett korábbi menetrendhez hasonló új menetrend alakul majd ki.
3: Na hát erről még beszélni fogunk szerintem itt az Otthon hangján, várjuk, hogy mi lesz a patthelyzet vége. Folytassuk beruházásokkal, fejlesztésekkel, hiszen ezt illetően is vannak híreid Apajról.
4: Igen, van egy beruházásunk, aminek mint pályázati sikerül, itt korábban már a rádióban beszéltünk, és hallhatták a hallgatók. Ez a Apajon a Szivárvány utca és a Dobó István utca közötti útszakasz, ez az 5203-as út, ez nem jelent semmit, apaiaknak pedig csak budai útként szerepel ez az út. Hívjuk úgy, hogy ez a fő utcánk, amin Budapest irányába el lehet jutni. Nagyon sokan használják, nagyon sok gépjármű halad átmenő forgalomként, tehergépjárművek, illetve személygépjárművek Budapest irányába, Kunszent Miklósról, Szabadszállásról nagyon sokan erre közlekednek. Viszont itt nincs járdánk, és ettől az utcától, ez egy viszonylag új utca, a Szivárvány utca Apajon, ettől az utcától a kereszteződésig úgy jutnak el az iskolások, óvodások és a munkába járok, hogy bizony az út szélén kell sétálni, és mivel ez egy nyílegyenes út, hát mondjuk úgy, hogy az 50 km/h nem nagyon tartják be a gépjárművezetők, és ezért ez nagyon veszélyes rész. Ezért mi megcsináltattuk a terveket, és egy kerékpárúttal egyesített járdát terveztünk erre az útszakaszra, az engedélyeket megkaptunk, pályáztunk rá, kaptunk pályázati támogatást is, 6 millió forintot, és ennek a beruházásnak a kezdete az gyakorlatilag április 15-én elindult. A munkaterület átadás átvétel megtörtént, viszont addig nem tudja megkezdeni a munkát a kivitelező, amíg a Magyar Közút az úgynevezett forgalmi rendváltozást, azaz az építkezés idejére, ugye ki kell táblázni ezt a beruházást, amíg nem engedélyezi, addig nem tud elindulni a vállalkozó, úgyhogy mi most a Magyar Közútra várunk igazából. A vállalkozó beadta ezeket a engedélyre a kérelmeket, és várjuk, hogy a közút is reagáljon rá.
3: Tudom, hogy pályázatokról, nagyobb beruházásokról egyelőre nem tudunk beszélni, de hogyha jönne olyan pályázat, akkor vannak olyan szakaszok, akár a járdát illetően, akár az utakat illetően, ahol szükség lenne egy kis renoválásra?
4: Abszolút, és föl is készültünk. Elkészítettük a Apaj központjában, ez a Dobó István utca és a Budai út kereszteződésben a gyalogátkelő, magyarul zebra tervei, tehát kész terveink vannak erre. Ezeket a terveket egyszer már engedélyeztettük, ezeknek az újraengedélyezése zajlik. Ahhoz, hogy ez a két zebra megépülhessen, ahhoz bizony komoly támogatásra van megint csak szükség, de a Budai út járda és kerékpárút szakaszát is szeretnénk folytatni a vasút felé, hogy majd akik a vasúthoz mennek, kerékpárral ki tudjanak menni. Ezeknek is elkészültek a tervei, tehát kész tervekkel várjuk igazából a jövőt, és a Budai út Kiskulacháza felé tartó szakaszán, az apaiaknak így mondom, hogy az orvosi rendelő felé, ott ugyan van járda, de azt a járdát is kiszélesítenénk, és ott is egy kerékpárúttal egyesített járda készülne el. Így azt gondolom, hogy teljesen biztonságos lenne már a közlekedés a gyalogosok és a kerékpárosok számára Apajon is.
3: Hát a tervek akkor megvannak, várjuk a pályázatokat, és várjuk majd a híreket ide az Otthon hangjára. Egy nagyon rövid szünetet tartunk, utána pedig programokkal térünk vissza.
0: Stereo.
5: Sztereó.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
5: de témázunk veled
0: és rólad is beszélgetünk.
5: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
5: Sztereó.
0: Sztereó. A Sztereó támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
3: Folytatjuk a Sztereót itt a 93.4-en az otthon hangján. A rövid szünetet követően vendégünk továbbra is Novák Pál, Apai polgármestere. Programokat, rendezvényeket ígértünk, úgyhogy ezzel megyünk tovább. A közösségi ház csodás programokat kínál a látogatóknak, nem csupán apaiaknak, és ha jól tudom, akkor a puszta tárlat új kiállítással várja az érdeklődőket.
4: Így van. A közösségi házunk legfrissebb programjában nagyon sok mindent megtalálhatnak a látogatók. Az úgynevezett A szakkör, ami felnőtteknek különböző kézműveskedésekkel kedveskedik. A mézes kalácsos programot fejezik most be, de még mindig be lehet csatlakozni, tehát bárki, aki bemegy, az írókázhat, mézes kalácsot készíthet, ott kisütik helyben, el lehet vinni haza, ezeket lefotózzák, és nagyon szép termékeket csinálnak. Azt kell, hogy mondjam, hogy a szakkör vezetője, Újszász Erika, nagyon jó pedagógiai készséggel nevelgeti a felnőtteket és irányítja őket, és ő maga mutatta meg néhány darabon, hogy a szakkör vezetője, Újszász Erika, nagyon jó pedagógiai készséggel nevelgeti a felnőtteket és irányítja őket, és ő maga mutatta meg néhány darabon, hogy honnan, hova jutott el egy-egy fel.

nálunk, amit szeretném itt is elmondani, hogy ingyenesen látogatható, és valahol melegeti is a szívünket, meg néha egy kicsit egy könycsepp is ide beül a szemem sarkába, mert többen vannak a más településről érkezők, mint a helyiek. Úgyhogy itt most az apaiakat biztatom arra, hogy tessék eljönni a gyerekekkel egy-egy ilyen ringatóra. Nagyon érdekes, hogy a gyerekek hogy reagálnak az élőben megszólaló hangszerek hangjára. Oda mennek, hogyha oda megy egy kisgyerek, egy másfél éves, akkor megpendítheti a gitárt, vagy hozzányúlhat a hegedű húrjához, érdekli a gyerekeket, és bizony eleültethetünk ezekbe a csemetékbe egy pici kis bogarat azzal, hogy ő már találkozott egy hangszerrel, meg annak a hangjával, másképp fognak reagálni ezek a gyerekek később a zenére. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon jó lehetőségeket rejt magában ez a program. Diafilmvetítés is van, ezek a diadélutánok, amik az óvodából hazatartókat csalogatják be, egy vagy két diafilmet meg lehet nézni, nincs is több, mert a gyerekek azért nagyon nem ülnek meg hosszabb ideig, de hazafele be lehet menni, és ott egy diavetítésen vehetnek részt, illetve van még egy olyan gyerekprogramunk, ahol az úgynevezett dobozszínház, dobozbábszínház azon keresztül különböző oktató nevelő meséket, illetve történeteket ad elő az intézmény vezetője, hogy erre is nagy szeretettel várjuk. Ide már akár a nagyobbak is, a kisiskolások is eljöhetnek, nagyon tanulságosak ezek a történetek. És valóban új kiállítás nyílt, a Puszta tárlatnak immár a harmadik kiállítása nyílt meg május 1-én délután, a majálisi programunk után, mert azt is el szeretném mondani, hogy nagyon szívet melengítő érzés az, hogy immár második éve a majálist nem az önkormányzat szervezi. A apai egyesületek fogtak össze, de gyakorlatilag itt a Szikvirág Egyesület az, aki ezt fölkarolta, ezt a rendezvényt, és második éve ő rendezte meg az iskola udvaron, tehát az önkormányzat a helyszínt adja hozzá, a hangosítással próbálunk segíteni, illetve megjelenünk mi is ezeken a programokon, egész más vendégként oda menni, mint szervezőként. Egy nagyon jó kis majális délelőttet raktak össze az egyesület tagjai, amit ezúton is szeretnék megköszönni, és ott elmondtuk a vendégeknek is, hogy délután viszont jöhetnek át a közösségi házban, nézzék meg a kiállítást. Ez a kiállítás nagyon különleges. Most van először olyan lehetőség előttünk, hogy egyszerre két kiállítót hívtunk meg, hogy így mondjam. Az első kiállítónk Kecső Viktor, a fiatal ember volt, sajnos már nincs közöttünk, de édesanyja keresett meg minket, hogy Viktor nagyon sokrétű volt, de nagyon visszahúzódó, zárkozott fiatal ember volt, maketteket készített, repülőgépeket, hajókat, tankokat, különböző harci járműveket, és azért ezeknek utána is olvasott, utána is nézett, tehát tudta is, hogy melyik, mikor, hol szerepelt, melyik háborúban vett részt, vagy egyáltalán részt vette valamilyen csatában, háborúban az a jármű. Ezeket kaptuk meg, ezeket a maketteket a kiállításra, viszont ezekből a makettekből egy teljes kiállítás nem állt volna össze. És itt jött az a gondolat, hogy Pécsi Tamás, aki hosszú évekig volt alpolgármester is településünkön, illetve Apajon lakott, ő fest és maketteket készít szintén. Ő egy másik szintet képvisel a makettezésbe, készítő is harci járműveket, de ő készít fából régi hajókat. Talán ami a leghíresebb ezek közül az a Bonti, aminek az 1 méter 10 centis változatát elkészítette, de minden egyes darabkáját saját kezüleg, nem megvásárolt lécekből, ő vágta ki a léceket is, 5 évig építette ezt a hajót, én rendszeresen találkozom vele, minden alkalommal megnéztem, hogy hol tart ez a hajó, és nagyon furcsa érzés volt, hogy a kiállított térbe, ebbe a plexi vitrínbe, amiben hoztuk, ott ketten vittük befele ezt, és én is vihetem ezt, tehát én láttam ezt épülni, ezt a hajót, és hogy úristen, csak ki ne csúszson a kezemből, mert én tudom, hogy mi ez az 5 év, tehát mennyi munka van benne. Ez most a főbejárat után közvetlenül várja a látogatókat. Hát volt olyan látogató, aki fél óráig csak ezt nézegette és fotózta körbe, tehát van rajta mit nézni.
az utolsó kis kötelet, meg kötél létre, és Tamás

0: saját kezével fonta meg, és kötözte meg. És Pécsi Tamás nem csak maketteket készít, hanem festőművész is, és nagyon különleges festményeket hozott. Egy része magántulajdonban van, tehát most azt gondolom, hogy az országban van jó néhány nappali, ahol ilyen üres képhelyek díszelegnek, mert el kellett kérni ezeket a képeket, megkaptuk őket egészen július végéig, és ezek a képek csatahajókat, repülőgépeket, második világháborús repülőgép csatákat ábrázolnak, ez az egyik része a kiállításnak, ez a kapcsolódás a makettekhez. De Tamás nagyon sok portrét is fest, úgyhogy van egy külön egy portrészekciónk, és a harmadik témája az pedig az állatok. Tamásról, Pécsi Tamásról annyit kell tudni, hogy ő a Magyar Rákosi Vipera programnak a vezetője, megálmodója, megalkotója, de ő a Madártani Egyesületnek is hosszú évekig volt vezetője. Itt a megnyitón elmondta, hogy nagyon szerette azt is csinálni, de azt is azért hagyta abba, mert arra döbbent rá, hogy abban a 10 évben, amíg az Egyesület vezetője volt, ő csak papírt látott, és madarat nem. És köszöni szépen, ő ebből nem kér. Nagyon széles látókörű ember, és a megnyitón elmondta, hogy ugyan 12 000 könyvet olvasott el eddig életében, de ez kevés. És ezt azért volt jó hallani, mert a felvezetőmben én elmondtam, hogy nagyon szeretném, hogyha nagyon sokan legalább 12 000 könyvet elolvasnának, vagy legalább 12-t, mert a könyvekből nagyon sok tudást lehet összeszedni, és a Tamás el is mondta, hogy mindent a könyvekből tanult meg. Úgyhogy az ő kiállítása látható Kecső Viktor makett kiállításával együtt.
1: Érdemes tehát ellátogatni Apajra és megnézni a tárlatokat. Egy másik programmal folytatjuk, egy nagyon-nagyon fontos programmal. Talán az elmúlt adásokban már említést tettünk róla, és kicsit ilyen kereskedelmi tévésnek érzem magam, mert még mindig nem jönnek a vendégek, csak a hírek után, de egy kicsit felvezetőt azért adhatunk a hallgatóinknak. Ugye a 8-osok előadásairól már beszélgettünk itt az Otthon hangján, és ha jól tudom, akkor a mostani 8-osok is készülnek valamire Apajon.
0: Így van. 2 évvel ezelőtt az akkori 8-osok gyakorlatilag létrehoztak egy nagyon szép előadást, akkor a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című előadást alkottuk meg, és szabadtéri színpadon adtuk elő. Díszlettel, zenével, rengeteg fénnyel, egy nagyon színvonalas előadás lett belőle. Egyetlen egy előadásra volt lehetőségünk, mert az a 8. osztály szétszélett. Aztán eltelt egy év, és eljött egy újabb év, és a mostani 8. osztály év elején, szeptemberben megkeresett, hogy ők nyáron látták az előző osztálynak a produkcióját, a YouTube-on megtalálható, és ők is szeretnének valamit. De azt gondolom, erről majd beszélnek ők.
1: Jó.
0: Jó, ezzel fölvezettük, így még mindig nem árultuk el, hogy mi az előadás, de az itt lévő két fiatal azt gondolom mindent el fog mondani erről.
1: Hát ezzel jövünk vissza a hírek után, úgyhogy maradjatok velünk, vendégünk továbbra is Novák Pál és két meglepetés vendég.
2: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
2: Rejtélyek és megoldások.
3: Stereo.
2: Stereo.
4: A Stereo támogatója az Arany Korona Ékszerbolt.
5: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Tessék,
7: itt a reklám.
8: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
6: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
9: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
6: További részletek a Dabas, Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
10: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútoráruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: 29-562-562 ez a telefonszámunk, ide várjuk a közlekedési információkat. Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben a telerésbe történő belépés előtt a 60-as kilométernél az erős forgalom miatt lassulás és szakaszos torlódás alakult ki, főleg a külső sávban. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán a 39-es és a 25-ös kilométer között kaszálnak mozgó terelés mellett, jelenleg Ócsa után torlódik a forgalom a belső sáv zárása miatt, úgyhogy vezessetek óvatosan.
7: Már nem gyanúsított Szabó Bence százados, szinte lenullázta a szőlőtermést a fagy az Alföldön. Magyarország visszaadta a lefoglalt ukrán pénzt és aranyat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
11: Nachrichten,
12: Novel,
11: Noticias,
12: Novinky,
11: News,
12: magyarul és érthetően
11: hírek.
7: Megszűnt a Szabó Bence százados elleni gyanúsítás, ezt maga az érintett közölte Instagram oldalán. Bejegyzése szerint a legfőbb ügyészség úgy indokolta a döntését, hogy a hivatali visszaélés gyanúja idő előtti volt, és jelenleg az sem valószínű, hogy célja jogtalan előny szerzése vagy hátrány okozása lett volna. Az ügyben ugyanakkor a nyomozás nem zárult le, eszközeit továbbra is vizsgálják. Szabó korábban egy videóban arról beszélt, hogy az alkotmányvédelmi hivatal nyomására kellett nyomoznia a Tisza párthoz köthető informatikusok ügyében, akiknél állítása szerint álpedofil váddal tartottak házkutatást. Az ukrán elnök szerint a magyar hatóságok szerdán visszaszolgáltatták az Osad Bank márciusban lefoglalt készpénzét és aranyát. Az ukrán elnök szerint a pénzeszközök és az értéktárgyak már teljes egészében visszakerültek ukrán területre. Zelenszkij a kétoldalú kapcsolatok szempontjából fontosnak nevezte a fejleményt. A történet március elején kezdődött, amikor a Nemzeti Adó és Vámhivatal a terror elhárítási központ közreműködésével feltartóztatott két ukrán páncélautót. A hatóságok lefoglaltak 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat, valamint előállították a konvoj hétfős ukrán személyzetét. A NAV akkor azt közölte, pénzmosás miatt nyomoznak. A 27 milliárd forint értékű vagyon visszatartása miatt Kijev korábban állami banditizmussal vádolta Magyarországot. Több évtizede nem tapasztalt tavaszi fagy sújtott az Alföldet május 1-én reggel, amely súlyos károkat okozott a szőlőültetvényekben. Koks Csaba borász, a Hajós Bajai Borvidék elnöke szerint a térség több mint 23 ezer hektárnyi ültetvényének közel 80%-a szenvedett teljes fagykárt. A szakember úgy véli, a rendkívüli pusztítás összefügg a klímaváltozással, az aszállyal és az elsivatagosodással, amelyek miatt nappal nagy meleg, éjjel pedig fagy alakul ki. Hangsúlyozta, hogy az ágazatot ilyen mértékű kár 40-50 éve nem érte Magyarországon. Idén is megszervezi a Fülemülék éjszakája elnevezésű országos rendezvénysorozatot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Fülemülék tavaszi vonulásához igazítva, május végéig országszerte számos helyszínen. A rendezvénysorozat keretében országszerte többnyire a különböző településeken vagy ezek határában várják a madarászok, a madarak iránt érdeklődőket, hogy késő délutáni kora esti rövid séta keretében hallgassák a Fülemülék koncertjét, sőt több helyszínen madárgyűrűzés is zajlik majd. Magyarországon is gyakorinak számít a fülemüle, ez a veréb méretű barnás felsőtestű vöröses farkú madár, nem csak kilométernyi távolságra is elhallatszó hangereje és énekének változatossága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek éjszaka is énekelnek. Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Sztereó.
12: Sztereó.
9: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
9: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
9: rejtélyek és megoldások.
12: Sztereó.
9: Sztereó.
4: A Sztereó támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
1: Folytatjuk a sztereót itt a 93.4-en az otthon hangján. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Novák Pál, a Paj polgármestere, akivel az előző órában is beszélgettünk már, és hát felvezettük, hogy lesznek itt még meglepetés vendégek, lesznek még olyanok, akik beülnek hozzánk a stúdióba, és hát ez így is történt, ugyanis itt köszönhetjük a Rádió Doba stúdiójában Forsthoffer Annát, illetve Torzsa Ákos. Szervusztok, köszöntelek benneteket itt az éterben.
13: Jó napot!
1: A polgármester úr már felvezette, hogy tulajdonképpen ismét egy előadásra készül a 8. osztály. Ez tulajdonképpen már hagyomány a Pajon, mondhatjuk.
0: Hát ha a kettőt hagyománynak lehet nevezni, akkor az hagyományt teremtettünk, az biztos, és nagyon sok kihívást állítottunk magunk elé, és ebben nagyon nagy szerepe van a gyerekeknek, mert ahogy említettem, ők kerestek meg azzal, hogy szeretnének valamit csinálni. 3 lehetőséget kínáltam föl nekik, egy könnyebbet, egy közepeset és egy nagyon nehéz produkciót. És az az érdekesség, hogy az első pillanatban rögtön a legnehezebbet választották ki, anélkül, hogy ismerték volna a teljes történetet. És akkor most már elmondhatjuk, hogy mit is adtuk elő.
1: Melyiket választottátok? Mi volt a legnehezebb?
14: A Padlás című előadást fogjuk előadni.
1: Miért pont ezt választottátok? Avassatok be minket egy kicsit a döntési mechanizmusba.
14: Hát, ugye, mint mondta a tanár úr, hogy több lehetőséget felajánlott nekünk, és mi azért ezt választottuk, mert úgy éreztük, hogy képesek vagyunk megcsinálni ezt az egészet.
1: Nagyon-nagyon boldogatsz te is, Ákos.
13: Így van, így van. Szerintem is azért választottuk, mert szerintem tudtuk, hogy a csapat meg tudja csinálni, és hogy tényleg, hogy meg tudjuk csinálni.
1: No, hát hogy állunk most a próba folyamatban? Mi volt az első kiinduló pont? Egyáltalán hogy állt össze a mostani előadás?
0: Hát szeptemberben indultunk el, és ez nem volt mindig ennyire derűs, ahogy itt most az Ákos előadta, hogy tudtuk, hogy meg fogjuk tudni csinálni. Tehát azért itt komoly hegyek és völgyek voltak a produkció alatt, mindannyiunk életében. Tehát mindenki kiborult néha-néha. Uh-huh. Mert hogy egy ilyen előadásnál ez azért más, mint a képzelt riport, mert ott is voltak dalok, de nagyon sok tánc volt. Itt viszont rengeteg szöveg van, és a szöveget meg kell tanulni. Szöveg nélkül nem lehet színházat játszani, és ebben a mesés musicalben azért bőven van szöveg és mondani való is, azt is meg kellett tanulni. Aztán volt egy másik nagyon komoly nehézségünk, ebben a darabban azért több férfi, illetve fiú szereplő is van. Mi nem rendelkezünk ebben az osztályban annyi fiúval, amennyire szükség lett volna, ezért itt most a Hannát kérném meg, hogy mondja el az ő érdekességét, az ő szerepét, mert mi csavartunk egy kicsit ezen a szerepoztáson.
1: Na lássuk ezt a csavart.
14: Hát én egyszerre több szerepet is játszok, a révészt, illetve a gangster nőt most már, így ami ugye a darabban eredetileg férfi játsza, de most nálunk, mivel ugye említett a tanár úr, hogy nálunk a lányok többen vannak, ezért lány fogja játszani, illetve a herceget is nálunk egy lány fogja játszani, és szerintem ezért is különleges.
0: És egy kicsit át is neveztük így a szereplőket, mert hogy a Barabás Barnából gyakorlatilag Barabás Barbara lett, egy vagány női gangster rabló, aki gyakorlatilag pont ugyanazt játsza el, mint az eredeti darabban, ugyanazokat a dalokat énekli el, csak nőként fog odállni. De azt gondolom, hogy a mai világban már nem lepődünk meg azon, hogy ha női rablókkal vagy gengszterekkel találkozunk, úgyhogy a Hannából egy gengszter lett, és a végén ő lesz a révész, aki majd segít a szellemeknek.
1: Térjünk rá akkor egy kicsit Ákosra, hiszen te leszel, ha jól tudom, a rádiós.
13: Így van, én leszek.
1: Ez egy nagyon-nagyon nehéz szerep, már csak azért is, mert a Padlás azért egy klasszikus darab, és bár generációs különbségek vannak korosztályok és korosztályok között, azért mindenkiben megvan ez a Kaszás Attilás padlásos sztori. Nem tudom, hogy mennyire ismertétek egyébként korábban a dalabot, megnéztétek-e a felvételeket, kutakodtatok-e a darab korábbi múltját illetően?
13: Hát a darabot addig nem láttuk, ugyebár még nem beszéltük meg, hogy mégis ezt fogjuk előadni. Hát Kaszás Attiláról pedig akkor hallottam, először igazából, és azóta is hallgatom a daljait is, a dalait, bocsánat, és nekem nagyon tetszik az ő munkássága is, így szeretem ezt a szerepet.
1: Említetted, hogy nem ismertétek a darabot, mégiscsak erre esett végül a választásotok.
13: Hát igen, nem ismertük, úgyhogy így úgymond vakon vágtunk bele, de szerintem nagyon jó lesz a darab.
1: Azért azt említsük, vagy emeljük ki, hogy nem egy drámás osztályról van szó, nem egy színjátszókörről van szó, hanem egy átlagos 8. osztályos kis társulatról, akik úgy döntöttek, hogy ezzel szeretnék zárni az évet és ezt a 8 éves szezont.
0: Így van, és amikor ez az egész elindult, akkor gyakorlatilag a feleségem is, és a barátom is, a barátaim is azt mondták, hogy megőrültem, hogy ebbe belevágunk. Tudni kell, hogy ez a 8. osztály, de nem csak ez, hanem úgy nagyjából elmondhatom sajnos, hogy nagyon keveset énekelnek az általános iskolai énekórákon, inkább zenetörténelmet hallgatnak. Tehát az az éneklés nem nevezhető éneklésnek, amit ők produkáltak ott szeptemberben, és ma már mosolygunk rajta, amikor a szeptember-október azzal telt el, hogy leültünk egy zongora körül, mindannyian, és én 4 hangot nyomkodtam nekik, illetve a stúdiós barátom Harry is ott volt, és ugyanazzal a 4 hanggal próbálkozott ők is, és csak láláztunk. Hát és abból minden volt, csak fölismerhető hangok, nem? És akkor nagyon fogtuk a fejünket, hogy biztos, tehát nagyon sok, nagyon nehéz dal van. Nem nagy hangterjedelmű dalok vannak a darabban, de nagyon dallamosak, ott oda kell figyelni minden egyes hangra, hogy azt megfelelő ideig tartsák ki, és én nem vagyok énektanár, a zenét szeretem, énekelni szeretek, illetve drámapedagógiát oktatni, vagy csinálni, inkább én így mondom, szeretek. Aztán túllendültünk ezen az időszakon is, és ezért volt szerep váltás is menet közben, mert azt tudni kell, hogy Ákos Termeténél fogva először automatikusan ő lett a törpe, amit kiválóan...
1: Neved magadra.
0: Igen. Amit kiválóan alakított, és nagyon jól át is ért, és a törpének is van dala természetesen, de annál sokkal jobb hangi adottságokkal rendelkezik Ákos, hogy a törpét bízzuk rá, viszont volt törpének Bencuskánk, aki nagyon jó hozza ezt a figurát, és nagyon jó rekeszt, és nagyon jó bohockodik, hát és menet közben cserélni kellett. És így minden szereppel azért volt egy kicsit baj, hogy ezt kiviszi, azt kiviszi, és amikor stúdióba vonult a csapat, még akkor is kellett cserélni, váltani, és még azzal is meg kellett küzdenünk, az egy nagyon nehéz pont volt mindannyiunk életében, gyakorlatilag 1,5 héttel ezelőtt, hogy az egyik szereplőnk, aki már a dalokat is fölénekelte, de gyakorlatilag minden megvan, közben úgy gondolta, hogy ő nem szeretne szerepelni. Ezzel nincs semmi gond, tiszteletben tartjuk természetesen, bár azt gondolom, hogy Laura is ott nézi velünk a darabot, és ugyanúgy bejön a próbákra, tehát velünk van, az nem vesztettük el őt sem, de helyette kellett keresni valaki mást, aki meg is tanulja az ő szerepét. Szóval visszatérve Ákosra, törpéből rádiósá avanzsált, mert hogy az egyik dalt, rádiós dalt csak úgy elkezdte énekelni, és akkor összenéztünk így a stúdiós kollégával, Harryvel, hogy mind a kettőnk hátán végig futott a hideg, hogy úristen. Tehát ez a hangot kijött az Ákosból. Jó, akkor újra rendezni a sorokat, és onnantól kezdve Ákos lett a rádiós, lett egy új törpénk, és mára elmondhatom, hogy igazából összeállt a szereposztás. Tegnap fejeztük be úgy a próbát, hogy ők is, minden egyes szereplő, és én is úgy álltam föl ott a rendezői kis hokedliról, hogy hú, ez most nagyon jó volt. Tehát ez a próba jó volt. Most már elindult az, hogy végig lehet próbálni a darabot, mindenki tudja a helyét, megtalálja a helyét. Úgyhogy kezdjük jövő héttől most már a jelmezes próbákat, hogy azt is megszokja mindenki. Nagyon sok feladat van, és most kezdték igazából komolyan venni ők is, hogy hoppá, ez nem játék. Tehát amikor itt 250 ember ül majd előttünk, mert hogy azt is elmondjuk, hogy az Apai Művelődési Házban lesz bemutatva a darab, nagyon szép díszletek között, És itt megköszönném Jani bácsinak a sok-sok segítséget a díszletépítésbe, és azt is szeretném elmondani, hogy két előadást tartunk június 12-én az apai általános iskolásoknak, tehát a gyerekeknek lesz egy előadás, és minden bizonyal lesznek, akik eljönnek majd a szombat esti nagy előadásra és a gyerekek közül, de szombaton este 13-án este 7 órakor lesz a bemutató, ahova téged is természetesen várunk.
1: Nagyon köszönöm.
0: Ha ilyen kitűző van rajtad, akkor ingyenes a belépés. Egyébként mindenki másnak is, akinek nincs kitűzője, mert küldetésünk, hogy megismertessük ezeket a darabokat a közönséggel, úgyhogy nem szedünk belépőt.
1: Kicsit beavatottnak érzem magam, nem csak azért, mert van kitűzőm, hanem azért, mert egy-két videót azért kaptam az elmúlt héten, és hihetetlen tényleg az a profizmus, és az a hang, amit produkáltok a színpadon. Avassatok be egy kicsit, hogy mi játszódott le bennetek a próba folyamat alatt. Onnantól kezdve, hogy elkezdtétek a sztorit, megismertétek a dalokat, először kellett a színpadra állni, be kellett vonulni a stúdióba. Nem tudom, hogy mennyire tanultatok előtte énekelni, de hát említette a tanár úr, hogy azért az énekoktatás során sem éneklünk annyit, meg hát, hogyha valaki nem jár külön énekre, akkor tulajdonképpen hát az, amit a zuhany alatt csinál, az szokott lenni az énektanulás, vagy legalábbis ebben ki szokott merülni. Szóval meséljetek egy picit magatokról és a darabhoz való viszonyatokról.
14: Hát én kezdetektől fogva ezt a szerepet szerettem volna játszani, amit most véglegesen megkaptam. Először úgy volt, hogy én egy másik szerepet fogok játszani, amit annyira nem szerettem volna, de ez hála Isten nem így jött össze. És rengetegszer meg kellett nézni a videót, hogy eljussunk odáig, hogy föl tudunk állni a színpadra. Először voltak olvasópróbáink, az énekeltünk rengeteget, külön próbáink voltak énekből, szövegből, mindenből külön próbáltunk, és hát most nemrég kezdtük el, hogy felállunk a színpadra, és teljes díszlettel tudunk már próbálni. Először díszlet nélkül próbáltunk, hogy ki hol helyezkedik el, és most hát így most már 99%-os a padlásnak a díszlete, és most már teljesen tudunk próbálni.
1: Ákos, neked azért több fordulópont is volt, törpéből hirtelen rádiós lettél, hát, sima átlagos diákból színész.
13: Hát egyébként színpadra fölállni nekem nagyon nehéz volt egyébként, mivel én szeptemberben érkeztem az iskolába, és ugye nem ismertem még a többieket szinte semennyire. És nehéz volt az első lépés, de utána, miután az megvolt, utána könnyű. Hát igen, könnyű lett. Könnyebbé vált.
1: Jó, hogy ezt mondod, vagy hát érdekes fordulat ez is, hogy most csatlakoztál a csapathoz, hiszen a többiek azért gondolom 8 évig helyel közzel azért együtt voltak. Hogy látjátok a közösségre, az osztály közösségetre, a barátságaitokra, hogyan hatott ez a próba folyamat?
14: Szerintem összehozott minket, voltak nehéz pillanatok is benne, voltak veszekedések, amit hála Isten meg tudtunk beszélni, ugye volt, aki kilépett, azt szerintem mindannyian sajnáljuk nagyon, viszont aki helyette érkezett be, ő nagyon sokat segített rajtunk táncokon, ő is összekovácsolt minket valamilyen szinten, és szerintem sokat segít, hogy így együtt tudunk lenni. Vannak olyan próbáink, amin a tanárul nem mindig tudott lenni. Szerintem azok is nagyon jól tudnak sikerülni. Az még jobban így összehoz minket, mert akkor meg tudjuk beszélni. Nincsen, aki így beleszól. És az is így, meg tudjuk beszélni így, hogy nem szól vele valaki.
1: Ákos?
13: Szerintem is. Én azt vettem észre, hogy hát ugye elkezdtük a próbákat, és így kezdett összekovácsolódni a csapat, és én is úgy éreztem, hogy na, én is a csapat része vagyok, hogy nem kik közösítve, vagy ilyesmi, hanem tényleg, hogy mint csapattag.
1: Befogadott a közösség, igen, úgy érezted.
13: Igen.
1: Ez ugye tulajdonképpen egy ballagó sztori, tehát itt véget ér valami, aminek nem kell feltétlenül véget érnie. Hogyan tervezitek a jövőt? Tartani fogjátok a kapcsolatot? Esetleg lesz ennek a darabnak valami folytatása, vagy mi az, ami játszódik bennetek?
14: Hát bízunk benne, hogy tartani fogjuk a kapcsolatot mindenkivel, az osztály minden tagjával, még akár azzal is, aki nem vett részt ebben az egészben. Tanárulal megbeszéltük, hogy lesznek majd osztálytalálkozóink, így egy évben szerintem többször is, És hát bízunk benne, hogy a diákokkal közösen is tudunk találkozni, akár bármikor.
13: Szerintem is. Én is nagyon remélem, hogy a kapcsolatot fogjuk tudni tartani, mert szerintem egy nagyon jó kis csapat vagyunk így együtt, és jó lenne azért tartani a kapcsolatot így.
0: Itt lehet közbeszúrni azt egyébként, hogy vártam, hogy elmondják, pedig tudnak róla, hogy kaptak meghívást. Tehát ez a darab, ugye már készültek fotók, volt fotózás, mert hogy az osztály tabló is e köré épül, a padlás köré épül. És Kunszent Miklósról már kaptunk egy meghívást, hogy nem szeretnénk előadni Kunszent Miklóson, hát szeretnénk. Ami azért nehéz, mert ugye előadjuk, egy hét múlva elballagnak, és össze kell rántani ezt a csapatot. Ez is egy nagyon nagy felelősség, és egy nagyon nagy próba, hogy bizony össze tudunk-e jönni. A képzelt riportos csapattal minden évben december 6-ai héten találkozunk, és érdekes, mert a 80%-a eljön a társaságnak, tehát mindig van, aki hiányzik, de eljönnek ezekre a találkozókra. És azért megemlíteném, a Hanna mondta, hogy kaptunk segítséget, tehát van egy beugrónk, és a beugrónk az az előző 8-os csapatból az egyik lány, Kata, Szebelédi Kata, aki elvállalta, hogy megtanulja ezt a szerepet. Hát amikor fölhívtam, elmondtam neki, hogy miről van szó, küldtem egy kis videót ugyanúgy neki is a srácokról, hogy most hol tartunk, azonnal igent mondott, ő második osztályos a Kunszent Miklósi Baksai Református Gimnáziumban, úgyhogy gyakorlatilag most az érettségi szünetét azt nálunk töltötte, és folyamatosan próbáltak együtt, és most ő van a stúdióban, most teszik fel vele a dalokat, kollégám, mi innen oda megyünk hozzá, támogatjuk egy kicsit az üvegfal másik oldaláról, hogy bírja erővel ezt a hosszú napot, és róla még annyit kell tudni, hogy ő egyébként profi táncos, csoportba táncol, és nagyon nagy segítségem abban, hogy ezt a 8. osztályt összekaptam, mert hogy a táncok és a mozgások is kell, hogy egyszerre menjenek, sokkal könnyebben kommunikál velük, mint én, és mondjuk úgy, hogy sokkal hitelesebb, amikor ő mutatja meg a különböző táncfigurákat, mint amikor én megyek oda, és én mutatom ezeket a figurákat. És visszakanyarodnék arra részre, amit a Hanna mondott, hogy nagyon sokszor egyedül próbálnak. Ők nem feltétlenül tudják ezt, de a súlyát érzik. Ez egy hosszú folyamat. És hogy mi 8 hónap alatt eljutottunk odáig, hogy tessék fiatalok, ott van a kultúrház, a gondok beenged benneteket, be tudjátok kapcsolni a technikát, mindent megtanultatok, és egyedül dolgozni kell. Nem hülyéskedni és bolondozni, vagy telefonozni, hanem igenis próbálni kell. Mert amikor majd eljövök, akkor szeretném látni, hogy honnan, hova jutottatok. És eddig minden egyes ilyen próba után, hát szívet melengető volt látni azt, tehát nekem nagyon jó érzés volt, hogy igen, mindig haladtak, mindig ugrottak egyet, és mindig följebb mentek azon a létrán, és hát a mi padlásunkon 3 létra is van, szó szerint, amin közlekednek a kis színészeink, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt is megugrották, ezt az akadályt is, tudnak egyedül dolgozni, és ez hiányzik ma az oktatásban, hogy a különböző csoportokat alakítsunk ki bármilyen órán, tehát lehet ez fizika, kémia, és egyedül hozzanak döntéseket, és egyedül oldják meg a problémákat. Tehát ne jelentkezzenek, hogy tanár úr, ez hogy van, vagy hogy menjek tovább, hanem majd a megoldással jelentkezzek. Az, hogy jó vagy nem jó, az egy másik kérdés, azt majd a tanár dolga értékelni, vagy megfelelő módon értékelni, hogy ne a kedvét vegye el a gyerekeknek, hanem arra mutasson rá, hogy ez is nagyon jó, de mehettetek volna ebbe vagy abba az irányba is. Ők nagyon jól haladnak. A tegnapi próba csúcspontja az volt az én számomra, amikor szünetet tartottunk, és én nem mentem ki a teremből, ők pedig a takarásban voltak hátul a függöny mögött, ott ült az egész brigád széken, földön, guggolva, és elkezdték énekelni gyakorlatilag a rádiós dalát, Ákossal az élen, és mintha egy tábortűz körül ültek volna, mindenki énekelt.
1: Hát ennél szebb üzenet nem is kell, de már ahonnan indult az egész történet, hogy tulajdonképpen megkerestek téged a nyolcadikosok, hogy szeretnének egy olyat, mint a korábbi nyolcadikosok. Ezért mondom, hogy ebben van egyfajta hagyomány, hiszen ez ilyen egyedi apajra jellemző, hogy egy előadással zárul az adott év, és a nyolcadikosok ezt megcsinálják. Mert tényleg ezek a darabok, amelyeket felhoztatok, klasszikusok, és nem egyszerű darabok. Nem egyszerű színpadra állítani, nem egyszerű megtanulni a dalokat, és nem egyszerű tényleg ezt a társulatot ennyi időn keresztül, egy próba folyamaton keresztül hát terelgetni és együtt lenni velük. Ti hogy láttátok ezt az időszakot?
14: Nehéz volt.
0: Na.
1: Hogy merült fel bennetek egyébként, hogy megkérjétek a tanár urat, hogy csináljunk mi is egy olyat, mint a korábbi osztály?
14: Hát tetszett, ahogy összehozta azt az osztályt is. Ákos bár ugye azt nem látta, csak videón keresztül. De osztályból többen is voltak, akik kint voltak az élő előadáson, és mondták, hogy nagyon jó volt. És igazából szerettünk volna mi is az osztályjal egy ilyen emléket magunknak, ami így hát összehoz minket. Mint említettem, voltak nagyon nehéz pillanatok is, voltak mélységek, de én most úgy látom, hogy most nagyon jól haladunk.
1: Bologatsz, Ákos.
13: Én is ugyanígy látom, hogy egészen jól haladunk most már.
0: Csak egy gondolatot hadd mondjak, hogy Ákos, Hanna, nyugodtan üdvözöljétek a többieket.
1: Igen, pont erre akartam rákanyarodni, hogyha jól tudom, akkor hát ketten vagytok itt a társulatból, de a többi társulati tag ott ül az osztályteremben, és hallgat minket valamiféle
14: hát bízunk benne.
1: Dolgozat közepette, de a lényeg, hogy köszönjük innen is a tanárnőnek, tanárúrnak, hogy engedi a Rádió Dabas hallgatását óra közben, és hát valamit üzenjetek a csapatnak.
13: Hát. Én kitartást üzenek a csapatnak.
14: Ügyesek legyetek.
1: Tanár úr.
0: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. A többiek matematika kompetenciát írnak egyébként. Úgyhogy mindent bele. Most már lekapcsolják ők is a rádiót. Köszönjük a lehetőséget, és üdvözöljük a Rádió Dabas hallgatóit. Mindenkit szeretettel várunk 12-én és 13-án este 7 órakor. Az előadásom.
1: Ott leszünk, köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Vendégünk itt az Otthon hangján Novák Pál, Forsthofer Hanna, Torzsa Ákos voltak. Kéz- és lábtörést köszönjük, hogy itt voltatok.
15: A dal visszarepít a múltba.
16: Éld át az emlékeit. Újra, meg újra.
15: Rádió Dabas, az Otthon hangja.

0: dolgom, nekem itt vannak álmaim.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
2: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
5: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
8: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
2: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-kötőjel hbútor.hu weboldalon.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádió Dobason az otthon hangja, ő volt Orbán Rudi, és a Kereszthúzat itt a 93.4-en 8 perccel 11 óra előtt. Én lassan-lassan elköszönök, de még a menüajánlót mindenképpen szeretném megosztani veletek, hiszen hamarosan ebédidő.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép. Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
0: A Szarvasbangó Bistro & Catering mai ajánlata erőleves daraggaluskával, kolbászos hagymás sajtkrémmel töltött rántott csirkemel, rizivizivel, szaftos sült császárhús szeletek kakukkfüves tepsis burgonyával és párolt káposztával, marokkói tál sült céklával, sült édes burgonyával, kionával, brokkolival és avokadókrémmel, japán tészta teriyaki szósszal, pirított zöldséges csirkemel csíkokkal, illetve mágia rakás. A konyha mai ajánlata szederkrémleves túróhabbal, sült heg steakburgonyával és csemegeuborkával, csirkepörkölt galuskával és savanyúsággal, sajtasonkával töltött sertésszelet, petrezselymes burgonyával és hartyáni krémes a desszert. A sári ABC ajánlata pedig húsleves gazdagon, mexikói sertés ragú jázmin rizssel, sajtos tejfölös csirkecomb petrezselymes burgonyával, sült csülök asszalt gyümölcsös lilakáposztával és hagymás tört burgonyával, valamint borsos mustáros csirkeragú jázmin rizssel. Jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most 93.4-et hallhatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
5: Az útinformatájékoztat tájékoztat bennünket arról, hogy az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán a 39-es és a 25-ös kilométer között kaszálnak mozgó terelés mellett. Jelen

0: Legócsa után torlódik a forgalom a belső sáv zárása miatt.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjainak újra gondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgő szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedű Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó újévre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt. Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak késő délutántól kezd el délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Többfelé nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután este az Észak-Dunántúlon is több helyen megdörrenhet az ég. A délnyugati déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: A hírek után már is folytatódik tovább a délelőtt itt a 93.4-en. A stúdióban már Kis György, Krisztián, és egészen este 6 óráig rádiózhatunk együtt a mai napon is. Elsőként a Délibában, majd 3 órától a Hangárba. Na de vissza az első órához, amiben hamarosan néhány kutyust fogunk keresni, úgyhogy ebbe kérünk majd segítséget, ha tudtok, figyeljetek, és jelentkezzetek, ha láttátok őket, úgyhogy jövök a részletekkel hamarosan, ahogyan Ági is, majd a vételkörzet friss híreivel.
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas,
3: az otthon hangja. Délibáb.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: segítünk neked, amikor azt hiszed, örökre elveszett, és akkor is, ha valamit találtál, és egyszerűen csak visszaadnád annak, aki elveszette.
1: Az elveszett megtalálta rovat támogatója Palazító Liget.
2: Két kutyust keresünk, az egyik Roni névre hallgató fekete fajtiszta pulikutya a London étterem mögötti egyik tanyáról tűnt el. Hogyha esetleg láttad vagy befogadtad, akkor kérjük hívd a szerkesztőséget. A másik kutyust pedig Újhartyáról keresik, a Monori utcából tönt el egy 5 éves Doberman Kan kutya, nagyjából 45 kg-os. Ha esetleg láttad vagy őt fogadtad be, akkor is hívhatod a szerkesztőségünket. Köszönjük, a segítesz!
1: Az elveszett megtalálta rovatot a Lazító Liget támogatta.
0: Reklám.
1: Lazító Liget. Esküvők, rendezvények szervezése, lebonyolítása. 0620 986 64 45.
0: Ez reklám volt. Nélibáb.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, Női Napozó, Gregor József Emlék Koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán Napi Nyitott Pincék, Kultúra, Irodalom, Színház, Gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Gyálon egy új, korszerű főzőkonyha épül. A 800 millió forintos támogatásból megvalósuló 589 négyzetméteres létesítmény naponta akár 2500 adag étel elkészítésére lesz képes. A beruházás jelentősen javítja a helyi közétkeztetés és a szociális ellátás színvonalát, modern és hatékony hátteret biztosítva a gyáli ellátórendszernek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Idén 40 éves az Albert Irsai strand. Lakókat szeretnének az üres belterületi ingatlanokba Új-Lengyelben. Még itt keringenek a felhők.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Idén 40 éves az Albert Irsai strand. A jubileumra való készülődés jegyében a helyszínen tartott ülést a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Folyamatosak a felújítási és karbantartási munkálatok a strandon, hogy a vendégeket a 2026-os szezonban még szebb, biztonságosabb és kényelmesebb környezet fogadja. A bejárás során több fontos fejlesztést is megtekintettek az üzemeltetők és a szakemberek. Jelenleg zajlik a női és férfi öltözők korszerűsítése, új álmennyezet készül, valamint modern világító testeket szerelnek fel. Az öltözőket a tusolóhelyiségekkel is összenyitják, így az átjárás kényelmesebbé és praktikusabbá válik. A strand teljes területén felülvizsgálták a térkövezést. A hibás vagy megsüllyedt szakaszokat kijavították, több helyen pedig teljesen újra rakták a burkolatot a biztonságos közlekedés érdekében. Megújult a külső öltözőkabinok környéke is. A medencékben a tél okozta csempehibákat szintén javítják. Ahol szükséges volt, a sérült burkolatot visszabontották és új csempével pótolták. A gyermekmedence régi mozaik burkolata helyére modern, csúszásmentes felület került. Emellett kijavították a kültéri tusolók mozaik csempéit, a csúszda melletti zuhanyzó pedig teljes felújításon esett át. A strand területén több szépészeti munka is zajlik. Festik a fa és ülőfelületeket, valamint három új rönk kiülőt helyeztek el a zöld területen, bővítve a pihenési lehetőségeket. Kiemelt figyelmet kapnak a zöld felületek is. Eltávolították az elburjánzott növényzetet, megkezdődött a fű szellőztetése, az újravetés és a parkosított részek karbantartása. A szakemberek minden medencét és lefolyórácsot alaposan megtisztítanak, hogy a vendégeket kristálytiszta víz és rendezett környezet fogadja a nyitáskor. A felső büfé is újdonságokkal készül az idei szezonra. A tavaly teljesen megújult konyha után most egy fedett bográcsozó részt alakítottak ki, ahol hétvégenként bográcsos étel különlegességekkel várják majd a strandolókat. A fejlesztések célja, hogy a strand továbbra is modern, biztonságos és családbarát kikapcsolódási lehetőséget kínáljon minden látogató számára. Azt szeretné elérni az új lengyeli önkormányzat, hogy piacra kerüljenek azok az ingatlanok, amelyek nem új lengyelben lakók tulajdonában vannak. Több olyan ingatlan is van a településen, amelynek nem helyi a tulajdonosa, így az adott telek vagy épület üresen áll. Petrányi Tamás polgármester szerint az ilyen ingatlanok megadóztatásával arra lehet sarkalni a tulajdonosokat, hogy adják el a tulajdonukat olyanoknak, akik valóban a településen szeretnének élni.
2: Lengyelben a kommunális adó az 2007 óta 4000 forint per ingatlan, és ennek a mértéke ez most sem változik, és a pár éve bevezetett építmény és telepadónk, annak a mértékét viszont évente valorizáljuk, és idén azt hiszem a maximum, amit engedett a Magyar Államkincstár, az olyan 1%, tehát durván 1%-ot növekednek azok az adó mértékek. Az adómentességek köre egy kicsit változott, most már azt mondom, hogy építmény adóval és telek adóval nagyjából azok az ingatlanok is terhelve lesznek, akik nem új lengyeli emberek tulajdonában vannak. Tehát, hogyha valahol messziről valaki új lengyelben telket vagy ingatlant vásárolt, akár építménnyel is, befektetési céllal, ők most építmény és telek adót fognak fizetni, ezzel is egy picit arra sarkalja őket az önkormányzat, hogy dobják a piacra, és ott is emberek lakjanak, hiszen azért vannak a beletleti ingatlanok, azért van kiépítve minden infrastruktúra, hogy ott éljenek emberek.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
9: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
9: www.radiodabas.hu-ra.
10: Lelátó extra.
11: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Taksony 9-szer talált a kapuba Örkényben a Pest vármegyei másodosztály déli csoportjában. A szernapokat látott házigazdák az első játékrészben még úgy, ahogy tartották magukat, a szünet után felülkelekedő vendégek találataiból Tárkányi Gergő egymaga 5 gólt vállalt. A bajnoki címért harcoló Szász Halombotta is alaposan megszólta az elmúlt hetekben jó eredményeket produkáló Tökölt. Fülöp Noel együttesében 3-an is dupláztak a hazai gólfesztiválon. A Halásztelek és a Maglót pártharca sem szűkölgödött gólokban. Ezen a találkozón igazságos leosztásban 6-szor találtak a kapuba a csapatok. A vendégek ugyan már 2 góllal is vezettek, a hazaiak az utolsó 10 perc hajrájával végül döntetlenre mentették a 90. percet. Tavaly még rangadónak számított, de idén is fontos mérkőzés volt az Éllovas Újhartján számára a Ráckevei, amelyet Súrman István együttesek 2 gólos győzelemmel abszolvált. Az Inács Horváth Gyula góljával szerezte meg a 3 pontot Hernádon. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
6: Ma többször lesz felettünk erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Továbbra is nagy területen lesz élénk erős a déli délnyugati szél. A maximumok 20 és 26 fok között várhatók. Köszönöm a figyelmet!
9: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
7: 93.4 Rádió Dabas.

Rádió Dobas az otthon hangja, Saloma de Bahia felvétele után még három felvétel van hátra mai délelőttből. Érkezik majd a Five együttes, itt lesz a haziak közül még Meringel, Marci és a Budapest Cityvel. Elsőként pedig, aki zenél nekünk már is a folytatásba, az nem más, mint Demi Lovato és a Nothing on But the Light című felvétel.

0: fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Budapest, baby, I'm your city. Itt nem zavar senki, csak ég a cigén. Fújjad a füstöt a csókodon át.

0: Fél perc múlva lesz dél, gyorsan kitekintünk még a hírek előtt az utakra. Az útinform arról tájékoztat bennünket, hogy az M0-as autóút keleti szektorában, az M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as autópálya felé vezető oldalon dolgoznak. Jelenleg a 34-es kilométernél zárnak le egy sávot, 3 kilométernél is hosszabb a torlódás. Ha van bármilyen híred az utakról, akkor természetesen várjuk a továbbiakban is. 29-es körzet 562-562 a számunk.
1: Megsemmisítették a szolidaritási adóról szóló kormányrendelet egyes részeit, megalakul az új országgyűlés szombaton. Környezetvédelmi minősítést kapott a Hungaroring. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősítette és megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit, közölte a testület szerdán. Az ügyben az Országos Bírói Tanács fordult az

0: B-hoz, arra hivatkozva, hogy a rendelet előkészítése során nem biztosították számára a törvényben előírt véleményezési jogot. A kifogásolt szabályok kizárták a közigazgatási perek lehetőségét a szolidaritási hozzájárulás megállapításával és beszedésével kapcsolatos ügyekben, továbbá előírták a folyamatban lévő perek megszüntetését is. Az OBT szerint mindez visszafordíthatatlan következményekkel járhatott volna a már folyamatban lévő eljárásokban, ezért kérte a szabályok visszamenőleges hatályú megsemmisítését. Az Alkotmánybíróság döntése nyomán a kifogásolt rendelkezések hatályukat vesztik. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napi rendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. Titkos szavazással a frakció vezetők indítványára a korelnök javaslata alapján megválasztják az országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással alelnökeit és jegyzőit. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Sólyog Tamás április 15-én bízta meg Magyar Pétert, a Tisza párt lista vezetőjét az új kormány megalakításával. Egy 47 megawatt teljesítményű akkumulátoros energiatároló telep épül 12,5 milliárd forintból az oroszlányi erőmű területén 4 vállalat összefogásával, mondta az MTI-nek a projektmenedzsere. Jeszenszky Gábor tájékoztatása szerint a létesítmény alkalmas arra, hogy késlekedés nélkül kiszolgálja a magyar villamos energiarendszer kiegyensúlyozását végző Mavir ZRT igényeit, valamint csúcsidőszakban áramot tápláljon a hálózatba. A létesítmény 40 szabványos konténerből áll, amelyekben egyenként 1500 lítium akkumulátor cella található. A berendezések Kínából érkeznek, a rendszert egy német gyártmányú áramátalakító hangolja össze. Környezetvédelmi minősítést kapott a Hungaroring, a legmagasabb 3 csillagos akkreditációt kapta a Nemzetközi Automobil Szövetségtől. Az FIA a versenypályákat 1-től 3 csillagig minősíti, aszerint milyen szintet értek el a fenntarthatóság területén. A Hungaroring közlése szerint az értékelés során a napi működést, a létesítményüzemeltetést és a rendezvényszervezést vizsgálták, különös tekintettel az energiafelhasználásra, a hulladékgazdálkodásra, a vízhasználatra, a talajvédelemre és a levegő minőségre. A minősítéshez dokumentációt kellett benyújtani, valamint helyszíni és online auditon is részt vett a pálya. Gyulai Zsolt, a Hungaroring elnök vezérigazgatója azt mondta, nem csak a 3 csillag megszerzése volt fontos, hanem maga a fenntartható működés is. Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak késő délutántól kezd el délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Többfelé nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután este az Észak-Dunántúlon is több helyen megdörrenhet az ég. A délnyugati déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Kellemes csütörtök délutánt kívánok, délmúlt 4 perccel. Jó étvágyat az ebédhez, ha már fogyasztanátok, vagy ha még csak készülnétek hozzá. Ehhez hozok majd jobbnál jobb zenéket. Már is Dario G felvételével indulunk, úgyhogy be fogjuk lökni a délutánt, megadjuk az alaphangulatot, és azon majd a csillagok üzenet is az órában, úgyhogy emiatt is érdemes figyelni.
2: A 70-es,
3: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
3: Délibáb,
2: Délibáb, a feje tetejére állt világ.

Rádió Dabas az otthon hangja, Miss Mood, Rico és Tidani énekelt nekünk az elmúlt percekben. A folytatásba is kollabok érkeznek, elsőként már is itt van Calvin Harris, Ellie Goulding-gal kiegészülve, ez pedig már is a Miracle itt a 93.4-en, 4 perccel fél egy előtt.

0: is marad.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
5: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
4: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
5: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
4: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
6: Volkswagen.
7: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
8: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
9: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Néli

0: Rádió Dobas az otthon hangja. Carlos Santana, Grupo Frontera dala szólt itt a 93.4-en. 8 perc múlva lesz 13 óra. Már is megnézzük, hogy a nap hátralevő részére mit üzennek a csillagok.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kezdjük már is a kosokkal. A mai nap kifejezetten kedvez az inspirációnak, egy hirtelen ötlet vagy váratlan beszélgetés új irányt mutathat neked. A napholc trigon segít abban, hogy magabiztosan és könnyedén állj bármihez, ami eléd kerül. Jöhet egy újabb siker is, ami már abszolút kijár neked, de egyáltalán nem számítottál rá. A tegnapi feszültségek után ma sokkal könnyebbnek érzi a napot a bika, persze a retrográd Plutó hosszan hat, de a mai nap már sokkal nyugodtabb. Egy pénzügyi vagy családi ügy pozitív fordulatot vehet, mintha az élet ajándékba adná a megoldást. A napholc trigon váratlan, de örömteli helyzeteket hozhat. Ma a párkapcsolati, vagy úgy általában mindenféle kapcsolati helyzetben hozhat meglepetést a sors az ikreknek. Egy beszélgetésben tisztábban látsz, vagy épp egy kedves gesztus dobhatja fel a napodat. A nap és a hold összhangja magabiztonságot ad. Egy hirtelen ötlet vagy körülmény segíthet abban, hogy egyszerűbben oldj meg egy munkahelyi feladatot. Ma gördülékenyebben megy minden, és este már könnyebb szívvel pihenhetsz le. Használd ki a napholt trigon különleges energiáit. Ma az oroszlán az, aki szinte sugárzik. A napholt trigon különösen jótékonyan hat rád. Bármit is fontolgatsz, sikerrel jársz, és egy szerencsés fordulat is kísérhet. Egy spontán program vagy meghívás feldobhatja az estédet, ha ilyen jönne, akkor persze fogadd el. Csütörtökön egy barát vagy közeli ismerős jó hírt hozhat, esetleg egy véletlen találkozás indít el valami pozitív irányba a szűznél. Könnyed, inspiráló nap vár rád, amikor bátran kísérletezhetsz új dolgokkal, mert szinte mindenben sikeres leszel. Most a pénzügyek vagy munkával kapcsolatos ügyek kapnak jó irányt a mérlegnél. Egy szerencsés körülmény vagy hirtelen ötlet hozhat előrelépést. A napholt trigon segít, hogy stabilnak és magabiztosnak érezd magad, ezt persze a külvilág is érzi, és jönnek is az elismerések. Ma nagyon tevékeny a Skorpió, a bakholt sikert, jó eredményeket jelképez, ráadásul egy véletlen egybeesés meglepetést okozhat és felderíti a napodat. A nap és a hold harmonikus kapcsolata békét és nyugalmat hoz. A retrográd Plutó jelzi, hogy részed lehet egy karmikus találkozásban. Belső megerősítés jöhet ma a nyilasnál. Valaki elismeri, amit csinálsz, vagy éppen te magad ismered el végre magadnak, hogy jó úton jársz. A nap és a hold harmonikus fényszöge kristálytiszta megoldásokat, gondolatokat hoz. Nagyon jó tanácsokat adsz annak, aki ma hozzád fordul az ügyes, bajos dolgaival. Egész nap a bak jegyében jár a hold, így most igazán elemedben lehetsz. Váratlan fordulatok, spontán helyzetek kísérhetik a napodat, de mindegyik pozitív szint visz az életedbe. A Mars kvadrátja viszont arra figyelmeztet, kerüld el az agresszív embereket akár utcán, akár a boltban, akár munkahelyen. A retrográd Plutó érzékenyebbé tesz, akár örömtelibb, akár sebezhetőbb módon. Figyelj ma nagyon a belső hangodra, és ne hagyd, hogy valaki ködös magyarázattal megzavarja az ítélő képességedet. A tanítás egyértelmű, ideje, hogy elkezd többet törődni önmagaddal, és azzal is, mire vagy képes, ha bízol magadban. És ma elérkezik az idő, hogy kicsit mélyebben nézzen magába a halak, mi az, amit szívből akar. A retrográd Plutó arra ösztönbe törődni önmagaddal, és azzal is, mire vagy képes, ha bízol magadban. És ma elérkezik az idő, hogy kicsit mélyebben nézzen magába a halak, mi az, amit szívből akar. A retrográd Plutó arra ösztönöz, hogy végre előtérbe helyezd.

0: Legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
2: Willserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban.
2: Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.

0: Just turn it up and turn it on. Pontosan 13 óra van, úgyhogy ki is tekintünk az utakra, megnézzük, hogy aktuálisan mi a helyzet itt a vételkörzetben. Van-e bármi fennakadás? Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autót keleti szektorában az M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as autópálya felé vezető oldalon dolgoznak. Itt jelenleg a 34-es kilométernél zárnak le egy sávot, emiatt több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki.
1: Emberrablás gyanújával 5 embert vettek őrizetbe Vasban, képzéssel segítik az új képviselőket. Elérhetővé váltak a pécsi reptérről a Lufthansa müncheni járatai. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Emberrablás gyanújával vettek őrizetbe a rendőrök 5 embert Vasvár megyében, közölte a rendőrség a honlapján szerdán. A tájékoztatás szerint május 3-án egy nőt erőszakkal beültetett egy autóba több általa ismert személy, majd egy házba vitték, ahol fogva tartották, szabadon bocsátását pedig követeléseik teljesítésétől tették.

0: függővé. A sértett el tudott menekülni, és egy ismerősén keresztül kért segítséget. A Vasvár megyei rendőrfőkapitányság az ügyben emberrablás megalapozott gyanúja miatt indított eljárást, kezdeményezték a gyanúsítottak letartóztatását. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és széleskörűbb képzési programmal segíti az új képviselőket. A cél, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő. A Fidesz és a KDNP összesen 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselő csoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek. Ehhez képest az előző ciklusban 199 képviselőből kevesebb, mint 50-en voltak csak újoncok. A Lufthansa csatlakozik a márciusban indított Pécs-München menetrend szerinti járathoz, így egyszerűsödik és meggyorsul az utazás Pécs és a világ más részei között, jelentették be szerdán sajtótájékoztatón a Baranyai vármegye székhelyen. A Pécssel délről szomszédos kis település Pogány közigazgatási területén működő, közepes méretű 50-100 személyes repülőgépek fogadására alkalmas repülőtéren idén március végén indult újra menetrend szerinti forgalom. Pécsről ezáltal Münchenen keresztül több mint 50 euró destináció, emellett világszerte több tucat más reptér vált elérhetővé egy átszállással, az utasokat a Lufthansán kívül 26 partner légitársaság szolgálja ki. A jegyek Pécsi indulással foglalhatók a Lufthansa hivatalos felületein és jegyértékesítő partnereinél. Pénteken lesz a Magyar Fagylalt napja, a kezdeményezéshez több mint 300 hely csatlakozott. A fagyimádóknak csak egy dologra kell figyelniük, hogy legalább 4 ízből összesen minimum 4 gombócot vásároljanak, hiszen az 50%-os kedvezmény csak így érvényes. A kezdeményezés egyik legfontosabb újdonsága, hogy az esemény hivatalos védjegy oltalmat kapott. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Fagylalt napja elnevezést kizárólag ellenőrzött regisztrált partnerek használhatják, ami hosszú távon az egységes minőséget és a megbízhatóságot is erősíti. Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak késő délutántól kezd el délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Többfelé nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután este az Észak-Dunántúlon is több helyen megdörrenhet az ég. A délnyugati déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádió.
4: Egy igazi Oscar-díjas K-pop slágerrel indulunk már is a Daily Bab következő órájában. Ez Hunter x K-pop Demon Hunter Skets közöse a Golden. De ebben az órában hallhatsz majd terápiás kutyákról is, akik például az ELTE-n segítik a vizsgázókat, hogy hogyan és miben tudnak segítséget nyújtani. Kiderül a tudásmorzsákból az óra második felén.
2: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Rádió Dobas az otthon hangja, a Rihanna és a Russian Roulette szólt itt a 93.4-en, 6 perc múlva lesz 1:30. Változnak az üzemanyagárak holnaptól. A benzinára bruttó 3 forinttal, a gázolajára pedig 10 forinttal kerül, majd kevesebbe várhatóan, erről számol be a holtankoljak.hu. A mai napon egyébként az átlagárak, a 95-ös benzin esetében ez 698 forint, a gázolajnál 737 forint literenként, de ugye védett árak is érvényben vannak, ez szerint a 95-ös benzin továbbra is 595 forintért vásárolható literenként, még a gázolajat 615 forintért tudjuk bizonyos feltételek szerint megvásárolni. Megyünk is tovább, hamarosan terápiás kutyákról hallhatsz egy hírt a Tudás Morzsákba, de most érkezik két fiatal énekes, akik hosszú évek után ismét összeálltak, és már is hozzák első közös dalukat az megújulás után. Ő Diaz Menta, és tőlük szól a méreg itt a 93.4-en.
1: Sziasztok, itt Diaz
2: és Menta.
1: Ez meg a legújabb dalunk, a méreg, itt a Rádió Dabason.
3: Hiába

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
7: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A 93.4-en folytatódik a Déli Báb.
8: Nem szemfényvesztés, hiteles, friss, lendületes.
1: Napközben sem hagyunk magadra.
8: Rádió Dabas.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.

0: Daddy Swims és a Bad Dream szólt itt a 93.4-en. A folytatásban már is érkeznek a tudásmorzsák.
1: Városi legendák,
2: vagy elképesztő tények.
1: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
0: A vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja, írták az ELTE közleményében. A foglalkozások során a kutyával egy mosolyért alapítvány és a kutyával az emberért alapítvány terápiás kutyái és felvételezőik állnak a hallgatók rendelkezésére, biztonságos, illetve támogató környezetet biztosítva. A négylábú segítők előzetes jelentkezés nélkül felkereshetők a könyvtár földszintjén működő közösségi térben, az olvasótéri kijelzők tájékoztatása szerint időszakokban. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja az olvasóit, illetve a tanulni vágyókat. A meghosszabbított nyitvatartás időben teremfelügyeletet és általános tájékoztatást biztosítanak, valamint többféle szolgáltatás is elérhető, olvasható az ELTE közleményében.

0: Az óra végéhez értünk, úgyhogy már is kinézünk az utakra, és hozom a legfrissebb közlekedési információkat. Az útinform arról tájékoztat bennünket, hogy az M0-as autót keleti szektorában az M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as autópálya felé vezető oldalon dolgoznak jelenleg. A 36-os kilométernél zárnak le egy sávot, itt 3 kilométernél is hosszabb a torlódás. Ecsernél az M5-ös autópálya felé is munkavégzés zajlik, az 51-es és a 48-as kilométer között kell torlódásra számítani.
1: Elítélték a férfit, aki rendőröket és tűzoltókat felrobbantással fenyegetett meg. Hátrányos helyzetű gyerekeket táboroztat a katolikus Caritas. Már jövedelemigazolás is igényelhető a DÁP-on keresztül. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Jogerősen másfél év, 3 évre felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtott a szegedi járásbíróság szerdán egy férfit, aki tavaly tavasszal felrobbantással fenyegetett meg 2 rendőrt és 4 tűzoltót. A bíróság a jelenleg 61 éves férfit hivatalos személy elleni erőszak büntettében mondta ki bűnösnek. Tavaly áprilisban egy családi veszekedés miatt érkezett 2 rendőr egy balástjai tanyához. Az ittas férfi agresszíven lépett fel, benzinnel locsolta le az udvar egyes részeit, majd tüzet gyújtott, és a rendőröket is megfenyegetett. Hogy felgyújtja őket és saját magát. A helyszínre riasztott tűzoltókat is szidalmazta, miközben egy autót felgyújtott és gázpalackok felrobbantásával fenyegetőzött, ami az egész tanya leégésének veszélyét hordozta. A beavatkozó tűzoltók végül megfékezték a helyzetet, a megbotlott vádlottat lefogták, majd a rendőrök megbilincselték. Minden eddiginél egyszerűbben néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nemleges, azaz nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon. A dap.gov.hu-n közölte a Digitális Magyarország ügynökség az MT-vel. Azt írták, a fejlesztés

0: A digitális állampolgárok számára jelentősen egyszerűbbé vált az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az igénylés elindításához az állampolgárnak igazolnia kell a személyazonosságát a digitális állampolgár mobil alkalmazással, majd a személyes adatok ellenőrzése után ki kell választani, hogy melyik támogatáshoz, illetve melyik bank hitelfelvételéhez igényli a felhasználó az igazolást. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet szerdán az MTI-vel. A program évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. A táborok helyszínei balatoni üdülők, plébániák és egyéb közösségi szállások. Az egyhetes programok minden gyermek számára térítésmentesek, de az utazás költségei, illetve a megfelelő ruházat, cipő beszerzése sok család számára jelent nehézséget. Ahol csak lehet, a TISZA programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére, írta a szerdai Facebook bejegyzésében Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölt, aki ugyanitt közölte azt is, hogy Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel megkezdték az átadás átvétel előkészítését. Vitézi Dávid a bejegyzés szerint feladatának tekinti az épített környezet megtisztítását is a folyamatos reklámzajtól és a hergelő propagandától. A leendő miniszter szerint Budapest is folyamatosan jogi akadályokba ütközött, amikor az óriás reklámoktól próbálta megtisztítani a várost. A felülvizsgálat visszaadhatja az önkormányzatoknak a saját döntési jogkörét, ígérte. Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak késő délutántól kezd el délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Többfelé nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután este az Észak-Dunántúlon is több helyen megdörrenhet az ég. A délnyugati déli szél időnként megérénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: És emellett közérdekű infókkal, mint hági friss híreivel is jelentkezünk ebben az órában, úgyhogy ha tehetitek, tartsatok velünk továbbra is itt a 93.4-en.
2: A 70-es,
3: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Davas,
2: az otthon.

0: mert jó.
1: Értéket közvetítünk. Közérdekű információk.
2: Kedves ráckeveiek és odalátogatók, érdemes figyelni, hogy ha autóval érkeztek a strandra, ugyanis május 1-től a Vadkacsa szabad strand előtti parkoló fizetőssé vált. Minden nap, még hétvégén is, 10 és 18 óra között a parkolási díj 300 forint óránként, fizetés pedig készpénzben, vagy pedig a parkolós app segítségével. Anyák napi filmvetítés Albert Hirschen. Anyák napi alkalmából egy igazán különleges családi közös programot kínálnak. Szeretettel hívnak ugyanis, illetve várnak minden érdeklődőt Herendi Gábor Szenvedélyes Nők című filmjének ingyenes vetítésére május 8-án pénteken 19 órára. A helyszín a Móra Ferenc Művelődési Ház Albert Hirschen, Pesti út 85. Csupán egy regisztrációra van szükség a részvételhez, amit pedig meg lehet tenni telefonon a 30-as 659 23 23-as telefonszámon, vagy pedig az info@kulturatkozvetitunk.hu oldalon. Véladás zajlik ma Dabason egészen 18 óráig a Művelődési Házban a Szent István utca 58 szám alatt. Agyvért és ments meg 3 életet. További helyszínek és infók a véradás.hu oldalán, vagy pedig a Véradás appon. És jó az álmodozás, és még jobb, ha közben segíthetünk is. Szeretettel hívunk mindenkit egy különleges jótékonysági gála műsorra a Vörös Kereszt világnapja alkalmából. Az időpont május 10 vasárnap 15 óra, a helyszín pedig a Sári Zarándokház és közösségi szintér. A cím Dabas, Minteleki út 8, fellépők között Pelsőci Gergő, Molnár Katalin és Buncsák Zoltán látható. Jegyvásárlás a helyszínen, részvételeddel te is hozzájárulsz a Vörös Kereszt munkájához, és segíthetsz másokon, mert együtt többre vagyunk képesek.
1: A Rádió Dabas. Közérdek.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab. Labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
5: Gyálon egy új, korszerű főzőkonyha épül. A 800 millió forintos támogatásból megvalósuló 589 négyzetméteres létesítmény naponta akár 2500 adag étel elkészítésére lesz képes. A beruházás jelentősen javítja a helyi közétkeztetés és a szociális ellátás színvonalát, modern és hatékony hátteret biztosítva a gyáli ellátórendszernek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Támogatja a gyerekek táborozását a táborfalvai önkormányzat. Nagy területen égett a bozót Üllőn, gyengül a szél.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Támogatja a Révfülöpi tábort és a gyerekek táborozását is a táborfalvai önkormányzat. A településen már kihirdették a lehetőségeket. Nagy Andrásné polgármester elmondta, széles a kínálat, sőt ebben az évben azt is szeretnék megszervezni, hogy a hivatal dolgozóinak a gyerekei egy saját táborban vehessenek részt, hiszen így a nyári szabadságolást és a pihenés tervezését nagyban meg tudják könnyíteni a kollégáknak.
10: Révfülöpi tábort azt nagyon intenzíven támogatjuk, 350 ezer forinttal szoktuk egy összegben támogatni a tábort, és a pedagógusokra van bízva, hogy ők ezt fogyasztják szét. És ezen fölül is van ugye az önkormányzatunknak egy olyan döntése, most már ez a negyedik év, hogy minden táborozó gyereket támogatunk, tehát szoktuk támogatni a református tábort, a Caritas tábort, a népzenei tábort, és akkor mindig a táborvezetők behozzák, hogy melyik az a táborfalvi gyerek, aki ebben részt vesz, és a szóckeretből támogatjuk. Úgyhogy ez egy elég jól bevált szokás, meg elég nagy könnyebbség szokott lenni a szülőknek. Van egy pályázatunk a vadásztársasággal közösen, egy civil pályázat, aminek a keretében szintén van egy táborunk, egy ötnapos táborunk, ez most egy tánctábor lesz, nagyon remélem, hogy sikerül ezzel a modern tánccsoportos kis csajokkal ezt a tábort megvalósítani, mert ez is nagyon-nagyon minimális összegbe fog kerülni a szülőknek, tehát én azt gondolom, hogy ez is egy nagy könnyebbség lesz, és aztán még van egy tavaly nagyon jól működött a gyerekeknek az elcsendesedő a jógatábor, én remélem, hogy Dóri is megtartja az idén, és van egy merész ötlete a kolléganőimnek, mivel sok gyerek van, hál' Istennek, önkormányzat dolgozóinak, tehát így a saját berkeinken belül ezek a VIP gyerekek is elég sokan vannak, és egy merész ötlet, hogy akkor szervezzünk egy saját tábort, és most már nagyon körvonalazódik, mert mert így nagy könnyebbség lenne a szülőknek is, és mi magunk megoldanánk a gyerekfelügyeletet. Én azért nagyon intenzív szerepet vállalnék benne a régi szép idők emlékére, meg vannak mindig diákmunkásaink, ütőképes diákmunkásaink. Ugye helyszínünk nekünk van tiszti kaszinó, vadászház, művelődési ház, tehát azért tudjuk, hol elszállásolni arra az egy hétre ezeket a gyerekeket, és akkor azért itt egy tetemes összeget megspórolnánk a kolléganőknek, meg hát két hét szabadságot. Úgyhogy remélem is, hogyha ez beválik, akkor ezt szeretnénk így továbbvinni. Ez a saját gyerekeinknek a saját tábor.
2: Ugyan néhol esett valamennyi eső tegnap, és mára is ígérnek helyenként zivatart. Mivel hetek óta nem volt áztató eső, így a rendkívül száraz növényzet gyorsan lángra kaphat. A héten száraz fű és aljnövényzet kapott lángra Üllőn a Hajcsár utca közelében. A tűz mintegy 5 hektárnyi területet érintett, a hivatásos és önkéntes tűzoltók pedig 3 vízsugárral dolgoztak a lángok megfékezésén. Egy eldobott cigarettacsik, egy felügyelet nélkül hagyott kerti égetés, grillezés, tábortűz, vagy akár egy apró figyelmetlenség is komoly tüzet okozhat. Ebben az időszakban a száraz fű, az aljnövényzet és a parlagon hagyott területek nagyon könnyen lángra kaphatnak. A katasztrófavédelem szerint a szabadban keletkező tüzek 99%-a emberi tevékenységre vezethető vissza. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb ilyen eset megelőzhető lenne nagyobb odafigyeléssel. Néhány éve hatalmas erdei tűz ütött ki a Gárdonyi utcánál is, valamint az utóbbi évtizedben a Tatár-Szentgyörgyi lőtér területének jelentős része 2 alkalommal is leégett.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
11: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra. www.radiodabas.hu-ra.
12: Lelátó extra.
13: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kisgyörgy Krisztiántól. A Pest vármegyei amatőr válogatott hétvégi telki országos döntőn való szereplése miatt csonkafordulóra került sor a Pest vármegyei első osztályban. Míg a hajrában komoly létszám problémákkal küzdő Pelvár nem tudott kiállni a Dunakanyar Szentendrével szemben, így az újonc játék nélkül jutott a 3 ponthoz. A vármegye válogatottba 4 játékost is adó Csoki erős hetet tudhatott maga mögött. Kenesei Krisztián együttese azonban így is bravúros eredményt ért el a bajnoki címért harcoló Dunavarsánnyal szemben. A ceglédi vasutas a szünet utáni cserének köszönhetően a hajrában darálta be a Diósdi Sasfiókák együttesét. A Pilis 3-0-ás győzelmet ért el a Pomáz ellen, a Bugyi csapata pedig 3 góllal kapott ki a Budakalásztól. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabast.
2: Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. A légmozgás veszít erejéből. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Köszönöm a figyelmet!
12: Családi piknik. Minden vasárnap a 93.4-en.
13: Ezen a héten vasárnap is jelentkezik a Családi piknik 11 és 16 óra között családokat érintő témákkal. Többek között foglalkozunk majd azzal is, hogy a kamaszok esetében hogyan is lehet túlzásba vinni a bőrápolást, illetve jön a nyári időszak is, mire érdemes figyelni bőrünkkel kapcsolatban. Hogyha kíváncsi vagy erre a beszélgetésre is, akkor hallgass bennünket vasárnap 11 és 16 óra között a Családi piknikben itt a 93.4-en.
11: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
8: 93.4 Rádió Dabas.

Most rajtad van a sor. Hamarosan indul a délutáni kívánság műsor. Gondold ki, hogy kinek és melyik dalt szeretnéd küldeni. Az elérhetőségeink időszóban a 29-es körzet 562-562, SMS-ben a 35-93-493-4, vagy küldj e-mailt kivansag@radiodabas.hu.

baby. Girl, you done something so bad to me.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szent Lőrinci út.
5: Skoda.
6: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
7: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
9: Az M0-as autót északi szektorában a Megyeri hídon a 73-as kilométernél az M3-as autópálya felé vezető oldalon egy baleset történt, a belső sávot lezárták, több kilométeres a torlódás.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
10: Leszálló ágban a munkanap.
11: Hazakísérhetünk.
10: Irány a hangár.
12: A Rádió Dabas délutáni levezető műsora. Minden hétköznap 3-tól 8-ig.
10: A 93.4-en.
13: Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket, megtéveszthette a fogyasztókat a Van Magyarország. Csaknem 1,7 millióan adták be SZJ a bevallásokat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
14: Nachrichten,
10: Novel,
14: Noticias,
10: Novinky,
14: News,
10: magyarul és érthetően
14: hírek.
13: Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, olvasható a Fruitweb magyar zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az áprilisi hidegbetörések elsősorban az északi és északkeleti ország részben okoztak komolyabb károkat, ott, ahol a gyümölcs termő területek többsége található. A helyzetfelmérés még tart, de az már biztos, hogy a fagykár mértéke a tavalyihoz hasonló, miközben térségenként, fajonként és fajtánként jelentős az eltérés. A Fruitweb a fagyvédelem és a kárenyhítési rendszer átalakítását sürgeti, mert ilyen mértékű és gyakoriságú károk kezelésére már alkalmatlanok. Megtéveszthette a fogyasztókat a Van Magyarország, ezért a telekommunikációs céggel szemben versenyfelügyeleti eljárást indított a gazdasági versenyhivatal. A gyanú szerint a vállalkozás világnapi egy szolgáltatáshoz kapcsolódó kereskedelmi kommunikációja nem megfelelően tájékoztat egyes fontos jellemzőkről, és arról sem, hogy milyen váratlan költségeket okozhatnak a fogyasztók számára, közölte a hatóság szerdán az MT-vel. Példaként említik, hogy nem teszik felismerhetővé, miszerint a világnapi egy egyes előfizetői szolgáltatási szerződéseknél automatikusan aktiválódik, és ebben az esetben a telefonszolgáltatás, illetve a hang- vagy internet hozzáférési szolgáltatás igénybevétele díjköteles. Már csak két hét van hátra, május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1,7 millióan tettek meg, hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az ESZIA rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, rengeteg segítség áll rendelkezésre a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. Az ESZIA-ban május 5-éig már 1,9 millióan megtekintették, 1,1 millióan véglegesítették, közülük 717 ezeren módosítás nélkül fogadták el a NAV által kiajánlott tervezetet. Az adóhivatal kiemelte, hogy sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az

0: tartalmaz mindent. Ők elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. Az Európai Parlament elfogadta azt a tervezetet, amely szigorítana az állattartáson. Az új állatvédelmi törvénytervezet főleg az állatkereskedelemre koncentrál, de a gazdikra vonatkozó passzusokat is tartalmaz. Eszerint telepen élő kutyáknak biztosítani kell a mozgás lehetőségét akár minimum 1 órás sétáltatással, utóbbi alól csak az állatorvos adhat felmentést. A kutyákon kívül kötelezővé tennék a macskák számára is a mikrocsippezést, amelyre ugyanúgy minden adatát és veszettség elleni oltását rögzítenék, mint a kutyáknak. Megtiltanák a közeli rokonok párosztatását, illetve a tenyésztés során a túlzott tulajdonságok kifejlesztését, ugyanis utóbbi egészségkárosító az állatra nézve. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: Folytatódik tovább a hírek után a délután itt a 93.4-en, 4 perccel múlt 15 óra, és ez már a Hangár, illetve a Kívánság műsor első órája, úgyhogy ha dalt szeretnétek kérni, vagy csak a kedvencet meghallgatni, akkor már is hívhatok bennünket a 29-es között 562-562-n, de a legegyszerűbb üzenni nekünk a Rádió Dabas Facebook oldalán, és például olyan felvételeket hallhattok, mint a most következő Benson Boom felvétel.
2: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja. Az idő elérkezett. Most teljesítjük a kéréseket. Kezdődik a kívánságműsor itt. A 93.4-en.

0: Wolf Kati zenélt nekünk itt a 93.4-en. Hamarosan egy kis kereskedelmi szünetre megyünk el, de előtte egy fontos információ. Véradás van ma Dabason, egészen 18 óráig a Művelődési Házban, a Szent István utca 58-as szám alatt. Ha teheted, adj vért és ments meg három életet. További helyszínek és infok egyébként a véradás.hu oldalán, illetve a Véradás appon található. És hogyha kerestek közelben még véradási helyszínt, akkor május 14-én lesz lehető Ráckevén, a Kossuth Lajos utcában, a Ráckevei Művelődési Házban, egyébként az 51-es szám alatt található vért adni, illetve május 15-én Vecsésen, a Vecsési Kulturális Központban itt 11.30 és 18 óra között lehet majd vért adni a Telepi utca 43-as szám alatt. Most megyünk tovább, tehát egy kis kereskedelmi szünettel, utána pedig már is érkezik Bíró Csongor.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám!
2: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Hello, hello, hello. Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: A nap végére még maradt 2 óra.
2: Délutáni kívánságműsor. A kedvenceid kísérnek haza.
6: Töltsd csordultig a Rádió Dabas zenedobozát.
2: 29 562 562
6: 35 934 934
2: vagy www.radiodabas.hu.

Ellie Goulding és a Burn című felvétel szólt itt a 93.4-en. Hát tűzre, melegre igazából nagyon nincs szükség, hanem leginkább csapadékra, esőre lenne, főleg a növényeknek és a talajnak, és ki is jött a friss eső menetrend. A délnyugatira fordult áramlással a meleg után szerda esőtől már arányat érő májusi eső is érkezett, és érkezhet a következőkben, erről számol be a Hungaromet az agrometeorológiai előrejelzésében. Mint írják, összességében a Hungarometen megjelent cikk szerint a jövő hét közepéig nagy területen várható 10 mm-t meghaladó eső, de a záporos jelleg miatt nagy területi különbségek lehetnek. Az asszály akár jelentősen is mérséklődhet, a hőmérséklet hétfőre már majdnem a 30 fokot is megközelítette, de a jövő keddi hidegfront jelentős lehűlést hoz, szerdán már csak 13 és 18 fok lesz a csúcshőmérséklet, úgyhogy széles skálán mozog a következő napok időjárása. Az elemzés szerint az elmúlt egy hétben nagyrészt napos, száraz volt az idő, az elmúlt 30 nap alatt az ország túlnyomó részén mindössze fél milliméter eső esett, csak a nyugati ország részben fordult elő 10 mm-t meghaladó csapadék. A 90 napos csapadékösszeg is jóval elmarad a sok évi átlagtól, a Tiszántúlon már 80 millimétert is meghaladja a hiány. A talaj állapota az asszályos augusztusokat idézi, a felső 30 cm-es réteg rendkívül száraz, a talajfelszín poros, a 30-60 cm közötti réteg is kritikusan száraz állapotban van az Alföldön és a Mezőföldön, ahol a mélyebb rétegek eleve fel sem töltöttek a tél folyamán, de a Dunántúlon, illetve az északi részeken is sokat veszítettek a nedvességtartalmukból az elmúlt két hét során a talajok. A hőmérséklet meglehetősen szélsőségesen alakul. Az elmúlt napokban, a múlt hét pénteken reggel nagy területen hűlt fagypont alá a hőmérséklet, majd a melegedés kezdődött, a hétvégétől megszűntek az éjszakai fagyok, kedden pedig már nyári meleg alakult ki 30 fokos maximumokkal.

Tons and Die és a Flyaway szólt itt a 93.4-en, 10 perc múlva lesz 16 óra. Még ki se osztották az érettségi feladatokat történelemből az idei érettségi vizsgákon, de már is bukta volt, legalábbis erről számolnak be internetes szakportálok. Zökkenőmentesnek indult a középszintű történelem érettségi, ám hamar kiderült, hogy porszem került a gépezetbe. A második világháború utáni Németországról szóló 10. feladatban a kiegészítők véletlenül rossz betűjelölést használtak, és AB helyett egy AD szerepelt a feladatlapon. A hibát egyébként még a vizsga elején jelezték az iskoláknak, így a felügyelő tanároknak külön tájékoztatniuk kellett a diákokat a javításról. A problémáról egyébként az EduLine számolt be, egyik megszólaló szaktanárok szerint pedig egy ilyen aprónak tűnő baki is könnyen közökönteti az érettségizőket. Szerintem nagyobb zavart okoz, ha a gyerek kiesik a munkából és ezzel az információval foglalkozik, mondta a pedagógus. Aztán a tanárok egy másik problémás feladatot is kiszúrtak az idei történelmi érettségiben. Az eszmetörténeti kérdésnél egy idézet alapján kellett meghatározni, hogy a szerző mely eszme terjedéséről tartott. A gond csak az, hogy a feladat megfogalmazása alapján több válasz is védhető lehetett. A szakértők szerint a nacionalizmus mellett a liberalizmus is logikus megfejtésnek számíthatott volna. Ennek ellenére várhatóan csak az egyik választ fogadják majd el a hivatalos javítókulcsban. A pedagógusok szerint könnyen előfordulhat, hogy azok a diákok, akik a liberalizmus jelölték meg, hiába érveltek helyesen, mégis pontot veszítenek majd. Az érettséginél különösen érzékeny kérdés minden hasonló hiba vagy félreérthető megfogalmazás, hiszen néhány pont akár a felvételi eredményeket is befolyásolhatja, áll a Propeller írásában.

0: Ez az óra is eltelt, aminek a végén ismét kinézünk az utakra. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszükületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Aztán a 405-ös főúton az M5-ös autópálya csomópontjánál a 18-as kilométernél hídjavítást végeznek, félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelző lámpa irányítja, és Örkény és Táborfalva között gázvezetéket kötnek be, a 3-as kilométernél emiatt útszűkület van érvényben, de alkalmanként egy rövid időszakra a fél útpályát is elfoglalhatják a munkagépek.
1: Már nem gyanúsított Szabó Bence százados, szinte lenullázta a szőlőtermést a fagy az Alföldön. Magyarország visszaadta a lefoglalt ukrán pénzt és aranyat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Megszűnt a Szabó Bence százados elleni gyanúsítás, ezt maga az érintett közölte Instagram oldalán. Bejegyzése szerint a legfőbb ügyészség úgy indokolta a döntését, hogy a hivatali visszaélés gyanúja idő előtti volt, és jelenleg az sem valószínű, hogy célja jogtalan előny szerzése vagy hátrány okozása lett volna. Az ügyben ugyanakkor a nyomozás nem zárult le, eszközeit továbbra is vizsgálják. Szabó korábban egy videóban arról beszélt, hogy az alkotmányvédelmi hivatal nyomására kellett nyomoznia a Tisza párthoz köthető informatikusok ügyében, akiknél állítása szerint álpedofil váddal tartottak házkutatást. Az ukrán elnök szerint a magyar hatóságok szerdán visszaszolgáltatták az Osad Bank márciusban lefoglalt készpénzét és aranyát. Az ukrán elnök szerint a pénzeszközök és az értéktárgyak már teljes egészében visszakerültek ukrán területre. Zelenszkij a kétoldalú kapcsolatok szempontjából fontosnak nevezte a fejleményt. A történet március elején kezdődött, amikor a Nemzeti Adó és Vámhivatal a terror elhárítási központ közreműködésével feltartóztatott két ukrán páncélautót. A hatóságok lefoglaltak 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat, valamint előállították a konvoj hétfős ukrán személyzetét. A NAV akkor azt közölte, pénzmosás miatt nyomoznak. A 27 milliárd forint értékű vagyon visszatartása miatt Kijev korábban állami banditizmussal vádolta Magyarországot. Több évtizede nem tapasztalt tavaszi fagy sújtott az Alföldet május 1-én reggel, amely súlyos károkat okozott a szőlőültetvényekben. Kok Csaba borász, a Hajós Bajai Borvidék elnöke szerint a térség több mint 23 ezer hektárnyi ültetvényének közel 80%-a szenvedett teljes fagykárt. A szakember úgy véli, a rendkívüli pusztítás összefügg a klímaváltozással, az aszállyal és az elsivatagosodással, amelyek miatt nappal nagy meleg, éjjel pedig fagy alakul ki. Hangsúlyozta, hogy az ágazatot ilyen mértékű kár 40-50 éve nem érte Magyarországon. Idén is megszervezi a Fülemülék éjszakája elnevezésű országos rendezvénysorozatot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Fülemülék tavaszi vonulásához igazítva, május végéig országszerte számos helyszínen. A rendezvénysorozat keretében országszerte többnyire a különböző településeken vagy ezek határában várják a madarászok, a madarak iránt érdeklődőket, hogy késő délutáni kora esti rövidsét a keretében hallgassák a Fülemülék koncertjét, sőt több helyszínen madárgyűrűzés is zajlik majd. Magyarországon is gyakorinak számít a fülemüle, ez a veréb méretű barnás felsőtestű vöröses farkú madár, nem csak kilométernyi távolságra is elhallatszó hangereje és énekének változatos

0: magassága miatt híres, de az is különleges benne, hogy a hímek éjszaka is énekelnek. Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Már is folytatódik tovább a Hangár itt a 93.4-en, hiszen 4 óra elmúlt már 4 perccel, és ebben az órában megnézzük majd, hogy milyen idővel fordulunk rá a hétvégére, valamint egy remek spárgás recepttel is készülök nektek.
2: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas.
3: Az otthon hangja. Az idő elérkezett. Most teljesítjük a kéréseket. Kezdődik a kívánságműsor itt. A 93.4-en.

0: Ahogy ígértem az óra elején, megnézzük, hogy milyen idővel fordulunk rá a hétvégére, lássuk, hogy mire számíthatunk holnap. Hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, majd napközben többször zavarhatja a felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, észak-keleten alakulhatnak ki. Légmozgás veszít erejéből, legfeljebb nyugaton, észak-nyugaton élénkülhet meg az északira, észak-nyugatra forduló szél a délelőtti órákban. 7-13 fok lesz hajnalban, napközben pedig 20 és 26 fokot mérhetünk, aztán szombaton a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják. Reggel délkeleten esett kevés eső, majd napközben az ország nagy részén nem várható csapadék, de helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, több helyen élénk lökések kísérletik az északi szelet, kellemes, meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok lesz a hétvége első napján.
1: Minden nap két óránál.
2: Kívánni fogod.
1: Délutáni kívánságműsor. Csak a kedvenceiddel.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Gyálon egy új, korszerű főzőkonyha épül. A 800 millió forintos támogatásból megvalósuló 589 négyzetméteres létesítmény naponta akár 2500 adag étel elkészítésére lesz képes. A beruházás jelentősen javítja a helyi közétkeztetés és a szociális ellátás színvonalát, modern és hatékony hátteret biztosítva a gyáli ellátórendszernek. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
5: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: A nap végére még maradt 2 óra.
6: Délutáni kívánságműsor. A kedvenceid kísérnek haza.
2: Töltsd csordultig a Rádió Dabas zenedobozát.
6: 29 562 562
2: 35 934 934
6: vagy www.radiodabas.hu.

0: Rádió Dabas a vacsorát is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsora tippek.
1: Ételízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: Itt is vagyok már is a mai recepttel, ami nem más, mint fehér spárga lesz carbonara szósszal. Ehhez szükségünk van húzzak a húsos füstölszalonnára, 1,2 kg fehér spárgára, sóra, fél teáskanál cukorra, 6 darab tojássárgájára, 10-12 deka parmezánra, egy fél citrom reszelt héjára és borsra. A carbonara szószos fehér spárga receptjéhez először a füstölt húsos szalonnát felkockázzuk, hideg serpenyőben sütni kezdjük, alacsony lángon időnként kevergetve lassan kiolvasztjuk a zsírját és aranybarnára pirítjuk, majd kivesszük és a visszamaradt zsírt a serpenyőben hagyjuk. A fehér spárgát meghámozzuk, az alsó fás részt levágjuk és letörjük. Ügyelünk arra, hogy nagyjából egyforma hosszúak legyenek a spárgák. Enyhén sós, kevés cukorral ízesített vízben a spárgát 2-3 perc alatt roppanósra főzzük, leszűrjük és jeges vagy jéghideg vízbe tesszük. A főzővízből 1-2 decit megőrzünk, ezután blansírozott spárgát szárazra töröljük, majd a szalonna zsíron enyhén megpirítjuk, hogy egy kis szint is ízt kapjon. Félretesszük, melegen tartjuk, ezután egy kevelőtárba a tojássárgáját elkeverjük a finomra reszelt sajttal, borssal és egy kevés sóval fűszerezzük, folyamatos keverés mellett hozzáadunk egy keveset a spárga főzőlevéből, amíg sejmes, krémes állagot nem kapunk. Ha szükséges, a műveletet vízgőz felett folytatjuk, fontos, hogy a keverék ne kapjon közvetlen hőt, tehát nem főzzük meg, csak emulgáljuk. A spárgákat tányérra rendezzük egymás mellé vagy enyhén átvedve, a carbonara szószt rákanalazzuk vagy szépen eloszolva ráöntjük, a tetejére szórjuk a pirított szalonnát, frissen reszelt sajtot és kevés reszelt citromhéját, frissen örölt fekete borssal még meg is ízesíthetjük és melegen tálaljuk. Jó étvágyat!
1: Ételízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en. A legjobb helyek nagy része már elkelt, de van még neked is egy. De siess! Mondd el kérésed élőszóban 29-es körzet 562-562-es. Küldj rövid szöveges üzenetet 0630-593-4-934 vagy írj e-mailt kívánság@radiodabas.hu.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Ez az óra is eltelt, aminek a végén ismét kinézünk az utakra. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszükületre is jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. A 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben. Aztán a 405-ös főúton, az M5-ös autópálya csomópontjánál a 18-as kilométernél hídjavítást végeznek. Félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelző lámpa irányítja. És Őrkény és Táborfalva között gázvezetéket kötnek be, a 3-as kilométernél emiatt útszűkület van érvényben, de alkalmanként egy rövid időszakra a fél útpályát is elfoglalhatják a munkagépek.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Választási csalás gyanújával letartóztattak egy férfit, rendkívüli elnökségülést hívott össze a rendezvényszervezők szövetsége. Gyors beavatkozás készül a fővárosi pszichiátriai ellátás válságára. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
4: magyarul és érthetően hírek.
2: A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságának nyomozói kedden elfogtak egy 28 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Dunaújvárosban pénzt ajánlott választópolgároknak azért, hogy a 2026. április 12-i országgyűlési választáson egy előre meghatározott jelöltre és pártra szavazzanak. A gyanú szerint a férfi azt is kérte, hogy a szavazók a szavazófülkében készített fényképpel igazolják voksukat. Az elfogást megelőzően a rendőrök házkutatást tartottak, amely során elektronikai eszközöket, adathordozókat, készpénzt és különböző dokumentumokat foglaltak le. A férfit bilincsben vitték el a lakásából, majd előállították a rendőrfőkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. 9 rendbeli a választás rendje elleni büntet megalapozott gyanúja miatt. Az ügyben Nagy Ervin tett feljelentést. Rendkívüli elnökségi ülést hívott össze a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégek körül kialakult helyzet miatt. A szakmai szervezet szerint az elmúlt évek állami beavatkozása súlyosan torzította a piacot, most viszont esély nyílhat arra, hogy szakmai alapon rendezzék újra a hazai rendezvényágazat működését. A szervezet üdvözölte a rendezvény és kommunikációs piacon elindult tisztulási folyamatokat, mert szerintük ezek lehetőséget adhatnak a szektor alapjainak újra gondolására és az egészséges üzleti klíma visszatérésére. Sürgő szakmai beavatkozás indult a fővárosi pszichiátriai ellátórendszer akut nehézségeinek enyhítésére, írja az Elitmed. Az egészségügyi szaklap szerint Hegedű Zsolt leendő egészségügyi miniszter megbízta a Magyar Pszichiátriai Társaságot egy átfogó, konkrét intézkedési javaslatcsomag kidolgozásával, ami azt jelzi, hogy döntéshozói szinten is elkerülhetetlenné vált az ellátás stabilizálása. A példátlan krízis kirobbantója az a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet volt, ahol a pszichiáterek fellázadtak az üzemorvos végzettségű mágus képzőt is végzett igazgató ellen. A főigazgató Ézsi Robin végül márciusban beadta a felmondását, de csak azután, hogy a Nyírőből egyszerre 19 orvos távozott. Egy ritka 19. századi fából épült zsinagóga megmentése zajlik Kárpátalján, amelyet Magyarkomját faluból szállítanak át Ungvárra. Az épületet teljesen szétszerelik, majd az ungvári skanzenben építik újjá, ahol múzeumi és vallási funkciót is betölt majd. A munkálatokat nemzetközi együttműködésben végzik, a cél pedig az, hogy a zsinagóga szeptemberre, a zsidó új évre ismét használható legyen. A projektet Szabó György budapesti rabbi vezeti, a kivitelezésben magyar és ukrán szakemberek dolgoznak együtt. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

0: Tagok számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.
3: A hírek után már is indul egy óra kultúra itt a 93.4-en, hiszen ez már a Kulturkáló, csak Ági híreivel fogjuk majd megszakítani az óra felénél.
1: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Davas,
2: az otthon hangja.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: 93.4
1: Rádió Davas.

0: Csak egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: értünk egyet mindenben,
1: de a zene közös nevező lehet.
0: Válaszd a legjobb dalokat.
1: Rádió Tabas.
0: Az otthon hangja.
2: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: kész.
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
2: A Kulturkálóban már is érkezzen két mozipremiér, hiszen csütörtök van, úgyhogy ezen a héten is szemlézzük az újdonságokat. Érkezik már is egy amerikai családi misztikus végjáték, elsőként ez a Birka krimi címen fut a mozikban. Mit tett egy magányos birkapásztor a végtelenül zöld angol réteken? George például azzal szórakoztatja magát, hogy esténként krimiket olvas el a nyájának, így aztán, amikor holtan találják, a kosok, birkák és kisbárányok tudják, mit kell tenniük. Mivel a békés angliai falu rendőre nem készült fel ilyen rendkívüli helyzetre, ők maguk látnak neki a nyomozásnak, és nem csalt a szimatuk, valóban büntény történt, a szálak egyre kuszálódnak, mindenki gyanús és senki sem ártatlan. A gyapjas Sherlockok és bégető Poirotok azonban jól ismerik a krimik szabályait, és mindenre hajlandóak, hogy kinyomozzák szeretett pásztoruk halálának okát, ez tehát a Birka krimi a mozikban, és hát érkezik a Mortal Kombatnak a második része is ezen a hétvégén, ami egy amerikai sci-fi. A Mortal Kombat világában nincs tét nélküli mérkőzés, aki veszít, meghal, néha az is, aki nyer. Mégis vannak bajnokok, akik habozás nélkül vállalják a küzdelmet, hiszen tudják, hogy nem csupán a dicsőségért vagy a győzelem öröméért kell mindent kockára tenniük, az egész világ jövőjét, a fény vagy a sötétség uralmát dönti el, hogy ki kerekedik felül. Kár, hogy Johnny Cage-nek semmi kedve az egészhez, ő nem szokott verekedni, kivéve, ha filmezik közben. A hatalmas sikert arató videójáték megfilmesítése új szintre lépett, kegyetlenül látványosan, megfékezhetetlenül mutatja be az új, mindent eldöntő bajnokságot, ahol pástra lépnek a régi bajnokok, és egy kiöregedett hollywoodi színész, bizonyos Johnny Cage. Ez tehát a Mortal Kombat 2, és hogy még miket láthatunk a mozikba, hamarosan ezzel jövök vissza.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Már is folytatódik a Kulturkáló egy újabb filmmel, méghozzá a Hókum című ír misztikus horrorfilmmel. A Longless a Rém gyártóinak, illetve a Fegyverek producerének új horrorfilmjében On Bowman horroríró egy eldugott ír fogadóba érkezik, hogy szülei hamvait elszórja. A magányos vendég azonban hamar rájön, hogy a hely nem az, aminek látszik. A helyiek egy ősi boszorkányról suttognak, aki állítólag a fogadó nászutas lakosztályában kísért. Ahogy leszáll az éjszaka, furcsa látomások, eltűnések és baljós események veszik körül az írót, és lassan világossá válik számára, hogy csapdába esett a fogadó falai között. A történetek talán nem csak legendák, és ha túl akarja élni az éjszakát, szembe kell néznie a hely sötét titkával és saját múltjának legfélelmetesebb emlékeivel. Ez tehát a Hókum című ír misztikus film története. És egy brit dokumentumfilm is látható ettől a héttől, ez a Mindenki az utcára címet viseli. 2021 májusában a brit belügyminisztérium hajnali razziát tart, amely a közelmúlt legsikeresebb spontán szerveződő civil ellenállási akcióját indítja el. A skóciai Pollokshillsben, az ország egyik legsokszínűbb negyedében több száz helyi lakos vonult az utcára, hogy megakadályozza szomszédaik kitoloncolását. Hogy ezután mi történt, kiderül a Mindenki az utcára című filmben.

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.
2: Megy a haladás, semmi más áll, a bászáz lány vár rám, nem már láttuk egymást, már fast life pillanó, ez noch kein Star, várja, Wellenstein und Designer. Regtek, tek, tek, tek, a krám verke, na mindegy, gyújtsatok még egyet, este van reggelre, szétestem.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ballag már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
0: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Támogatja a gyerekek táborozását a Táborfalvai Önkormányzat. Nagy területen égett a bozót Üllőn, gyengül a szél.
6: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Támogatja a Révfülöpi tábort és a gyerekek táborozását is a Táborfalvai Önkormányzat. A településen már kihirdették a lehetőségeket. Nagy Andrásné polgármester elmondta, széles a kínálat, sőt ebben az évben azt is szeretnék megszervezni, hogy a hivatal dolgozóinak a gyerekei egy saját táborban vehessenek részt, hiszen így a nyári szabadságolást és a pihenés tervezését nagyban meg tudják könnyíteni a kollégáknak.
7: Révfülöpi tábort azt nagyon intenzíven támogatjuk, 350 ezer forinttal szoktuk egy összegben támogatni a tábort, és a pedagógusokra van bízva, hogy ők ezt hogy osztják szét. És ezen fölül is van ugye az önkormányzatunknak egy olyan döntése, most már ez a negyedik év, hogy minden táborozó gyereket támogatunk, tehát szoktuk támogatni a református tábort, a Caritas tábort, a népzenei tábort, és akkor mindig a táborvezetők behozzák, hogy melyik az a táborfalvi gyerek, aki ebben részt vesz, és a szóckeretből támogatjuk. Úgyhogy ez egy elég jól bevált szokás, meg elég nagy könnyebbség szokott lenni a szülőknek. Van egy pályázatunk a vadásztársasággal közösen, egy civil pályázat, aminek a keretében szintén van egy táborunk, egy ötnapos táborunk, ez most egy tánctábor lesz, nagyon remélem, hogy sikerül ezzel a modern tánccsoportos kis csajokkal ezt a tábort megvalósítani, mert ez is nagyon-nagyon minimális összegbe fog kerülni a szülőknek, tehát én azt gondolom, hogy ez is egy nagy könnyebbség lesz, és aztán még van egy tavaly nagyon jól működött a gyerekeknek az elcsendesedő a jógatábor, én remélem, hogy Dóri is megtartja az idén, és van egy merész ötlete a kolléganőimnek, mivel sok gyerek van, hál' Istennek, önkormányzat dolgozóinak, tehát így a saját berkeinken belül ezek a VIP gyerekek is elég sokan vannak, és egy merész ötlet, hogy akkor szervezzünk egy saját tábort, és most már nagyon körvonalazódik, mert így nagy könnyebbség lenne a szülőknek is, és mi magunk megoldanánk a gyerekfelügyeletet, én azért nagyon intenzív szerepet vállalnék benne a régi szép idők emlékére, meg vannak mindig diákmunkásaink, ütőképes diákmunkásaink, ugye helyszínünk nekünk van, tisztikaszínó, vadászház, művelődési ház, tehát azért tudjuk, hol elszállásolni arra az egy hétre ezeket a gyerekeket, és akkor azért itt egy tetemes összeget megspórolnánk a kolléganőknek, meg hát két hét szabadságot. Úgyhogy remélem is, hogyha ez beválik, akkor ezt szeretnénk így továbbvinni. Ez a saját gyerekeinknek a saját tábor.
5: Ugyan néhol esett valamennyi eső tegnap, és mára is ígérnek helyenként zivatart. Mivel hetek óta nem volt áztató eső, így a rendkívül száraz növényzet gyorsan lángra kaphat. A héten száraz fű és aljnövényzet kapott lángra Üllőn a Hajcsár utca közelében. A tűz mintegy 5 hektárnyi területet érintett, a hivatásos és önkéntes tűzoltók pedig 3 vízsugárral dolgoztak a lángok megfékezésén. Egy eldobott cigarettacsik, egy felügyelet nélkül hagyott kerti égetés, grillezés, tábortűz, vagy akár egy apró figyelmetlenség is komoly tüzet okozhat. Ebben az időszakban a száraz fű, az aljnövényzet és a parlagon hagyott területek nagyon könnyen lángra kaphatnak. A katasztrófavédelem szerint a szabadban keletkező tüzek 99%-a emberi tevékenységre vezethető vissza. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb ilyen eset megelőzhető lenne nagyobb odafigyeléssel. Néhány éve hatalmas erdei tűz ütött ki a Gárdonyi utcánál is, valamint az utóbbi évtizedben a Tatár-Szentgyörgyi lőtér területének jelentős része két alkalommal is leégett.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
2: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A Pest vármegyei amatőr válogatott hétvégi telki országos döntőn való szereplése miatt csonka fordulóra került sor a Pest vármegyei első osztályban, míg a hajrában komoly létszám problémákkal küzdő Pelbál nem tudott kiállni a Dunakanyar Szentendrével szemben, így az újonc játék nélkül jutott a 3 ponthoz. A vármegye válogatottba 4 játékost is adó Csoki erős hetet tudhatott maga mögött. Kenesei Krisztián együttese azonban így is bravúros eredményt ért el a bajnoki címért harcoló Dunavarsánnyal szemben. A ceglédi vasutas a szünet utáni cseréjének köszönhetően a hajrában darálta be a diósdi sasfiókák együttesét. A Pilis 3-0-ás győzelmet ért el a Pomáz ellen, a Bugyi csapata pedig 3 góllal kapott ki a Budakalásztól. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádióra most.
5: Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. A légmozgás veszít erejéből. Hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
6: 93.4 Rádió Dabas.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Ez továbbra is a Kulturkáló itt a 93.4-en, és a folytatásban jön a könyvajánló. Méghozzá Ili Noémi segít majd ebben, a Halász Boldizsár városi könyvtár szakmai vezetője.
2: Most kicsit rendhagyó a könyvajánló, talán receptes könyvet sosem ajánlottunk még, pedig már elég hosszan készítjük ezeket a könyvajánlókat. Egy főzelékbibliát választottam, a Szatmári Főzelékes Ferencnek a könyvét, a Borsó meg a héja címmel jelent meg, hiszen az ő nevével igazán összeforrott ez az étel, a főzelék, és a főzelékbiblia két egységből áll, tulajdonképpen az ószövetségi része, az a nagymama konyhájától, vagy a napköziből jól ismert fogásokból áll, ezekhez kapunk jó kis recepteket, jó tanácsokat, és a második részben pedig egy úgynevezett új szövetségi részben pedig valóságos ízkavalkádokkal találkozhatunk. Igen, kreatív ugye Ferinek a tevékenysége, úgyhogy jól ötvözi a magyar gasztronómiai hagyományokat, tehát az alapfűszereket, a sóbors, paprika hármasát más fűszerekkel is, és ezekből készít egészséges tápláló főzelékeket. Például ajváros zöldbab főzeléket, édes köményes narancsos lencse főzeléket, és ezen kívül még feltéteket is kaphatunk a főzelékekhez, babpogácsát, borsófasírtot, skórtojást és egyéb ínyenségeket, úgyhogy aki szeretne egy kicsit újítani a hétköznapokban, annak ajánljuk ezt a kötetet.

0: Az óra végéhez értünk, nézzünk ki az utakra, lássuk, hogy aktuálisan mi a helyzet útjainkon. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskeméti észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járató, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskeméti észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. És szintén az M5-ös autópályán Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között új terelést építettek ki. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzással két szűkített sávon halad. És a 4-es főúton Becsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél emiatt útszűkület van érvényben.
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: A Kulturkáló zárásaként a tévés kínálatból hozok nektek már is két filmet ma estére. Az egyiket a Film 4-ről választottam, ez a Tisztító kúra címet viseli, ez egy kanadai dráma 2016-ból. A film középpontjában egy összetört szívű férfi áll, aki részt vesz egy lelki gyakorlaton, melynek segítségével más is felszínre kerül az emberben, mint a hétköznapi méreganyagok és a mindennapi stressz. Bobby Miller rendezte a filmet, és ma este 8-kor tehát a Film 4-en vetítik. És 9 órakor este a Magyar Mozi TV vetíti a Coming Out című vígjátékot 2013-ból. Erik az egyik legismertebb magyar homoszexuális személyiség, rádiós műsorvezető, nyíltan vállalja másságát és küzd a homoszexuálisok jogaiért egy olyan országban, ahol mindig is háttérbe volt szorítva ez a kérdés. Az elmúlt 5 évben Erik boldog párkapcsolatban élt, a kedvesével Balázssal, és most arra készül, hogy összeházasodnak. Egy balesetet azonban furcsán él meg, szokatlan változásokat észlel magán, vonzódni kezd ugyanis a kezelőorvosához, a doktornőhöz, aki elgázolta. A kórházból kikerülve zavarodottsága csak tovább fokozódik. Orosz Dénes rendezte a filmet, Csányi Sándor, Mucsi Zoltán, Tompos Kátya és Karajos Gábor látható, tehát este 9-kor a Magyar Mozi TV-n. Itt nálunk pedig a folytatásban hamarosan jelentkezik majd a sztereóválogatásunk. Este 7-kor egy újabb válogatás, méghozzá a Családi Piknik riportjaiból válogatunk. 9 órától pedig a rockzenéje lesz a főszerep a mai napon. Holnap reggel 5-től is a Családi Piknik válogatását, 6 órától pedig már a TikTokot hallhatod itt a 93.4-en. Én köszönöm a mai figyelmet, az elmúlt órákban Kis György Krisztiánt hallottad, találkozunk hamarosan, illetve holnap reggel.

0: legközelebb is kulturkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis. Megsemmisítették a szolidaritási adóról szóló kormányrendelet egyes részeit, megalakul az új országgyűlés szombaton. Környezetvédelmi minősítést kapott a Hungaroring. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Az Alkotmánybíróság alaptörvényellenesnek minősítette és megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról szóló kormányrendelet egyes rendelkezéseit, közölte a testület szerdán. Az ügyben az Országos Bírói Tanács fordult az AB-hoz, arra hivatkozva, hogy a rendelet előkészítése során nem biztosították számára a törvényben előírt véleményezési jogot. A kifogásolt szabályok kizárták a közigazgatási perek lehetőségét a szolidaritási hozzájárulás megállapításával és beszedésével kapcsolatos ügyekben, továbbá előírták a folyamatban lévő perek megszüntetését is. Az OBT szerint mindez visszafordíthatatlan következményekkel járhatott volna a már folyamatban lévő eljárásokban, ezért kérte a szabályok visszamenőleges hatályú megsemmisítését. Az Alkotmánybíróság döntése nyomán a kifogásolt rendelkezések hatályukat vesztik. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza pártelnökét, Magyar Pétert. Az alakulülés tervezett napi rendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. Titkos szavazással a frakció vezetők indítványára a korelnök javaslata alapján megválasztják az országgyűlés elnökét, majd nyílt szavazással alelnökeit és jegyzőit. Az új kormány megalakulásáig az Orbán Viktor vezette kabinet ügyvezető kormányként dolgozik tovább. Az alaptörvény szerint nemzetközi szerződés kötelező hatályát nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Sólyog Tamás április 15-én bízta meg Magyar Pétert, a Tisza párt lista vezetőjét az új kormány megalakításával. Egy 47 megawatt teljesítményű akkumulátoros energiatároló telep épül 12,5 milliárd forintból az oroszlányi erőmű területén négy vállalat összefogásával, mondta az MTI-nek a projektmenedzsere. Jeszenszky Gábor tájékoztatása szerint a létesítmény alkalmas arra, hogy késlekedés nélkül kiszolgálja a magyar villamos energiarendszer kiegyensúlyozását végző Mavir ZRT igényeit, valamint csúcsidőszakban áramot tápláljon a hálózatba. A létesítmény 40 szabványos konténerből áll, amelyekben egyenként 1500 lítium akkumulátor cella található. A berendezések Kínából érkeznek, a rendszert egy német gyártmányú áramátalakító hangolja össze. Környezetvédelmi minősítést kapott a Hungaroring, a legmagasabb háromcsillagos akkreditációt kapta a Nemzetközi Automobil Szövetségtől. Az FIA a versenypályákat 1-3 csillagig minősíti, aszerint milyen szintet értek el a fenntarthatóság területén. A Hungaroring közlése szerint az értékelés során a napi működést, a létesítményüzemeltetést és a rendezvényszervezést vizsgálták, különös tekintettel az energiafelhasználásra, a hulladékgazdálkodásra, a vízhasználatra, a talajvédelemre és a levegő minőségre. A minősítéshez dokumentációt kellett benyújtani, valamint helyszíni és online auditon is részt vett a pálya. Gyulai Zsolt, a Hungaroring elnök vezérigazgatója azt mondta, nem csak a három csillag megszerzése volt fontos, hanem maga a fenntartható működés is. Péntek hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Sztereó.
2: Sztereó.
4: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
4: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
4: Rejtélyek.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Ilyen volt a reggel.
1: Bizony, ez már a sztereó itt a 93.4-en az otthon hangján. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Novák Pál, a Paj polgármestere. Szia, jó reggelt, köszöntelek a stúdióban.
2: Jó reggelt, köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit.
1: Meglepetés vendégeket ígértem a hallgatóinknak, és természetesen nem felejtkeztünk meg erről. A meglepetés vendégek már itt vannak a szerkesztőségben, de előtte átvesszük azokat a dolgokat, amelyek a Pajt érintik, fejlesztések, beruházások, aztán pedig szórakozunk egy kicsit. Már ezzel valamit elárultam a hallgatóinknak, de nem spoilerezünk tovább, hanem nézzük azokat a dolgokat, amelyeket hoztál nekünk. A vasút lesz az elsődleges fókuszban most a beszélgetésünk során, hiszen ha jól tudom, akkor ezzel kapcsolatosan vannak hírek. A fejlesztés, a beruházás elindult, a vasút, a Budapest-Belgrád vonalról már sok mindent hallgattunk, sok aspektusból megvizsgáltuk ezt a problémát. Most úgy érzem, hogy jön egy újabb aspektus.
2: Abszolút, a Paj községet ez a vasútvonal nagyon komolyan és nagyon érzékenyen érinti. Tudni kell, hogy Apaj községben van egy vasútállomás, és az apai ingázók gyakorlatilag ezt a vasútvonalat használják bejárásra. Természetesen amióta megy a vasút beruházás, azóta buszokkal pótolják ezt. Akkor is volt egy kálváriánk, hogy a buszok azok áthaladjanak egyáltalán Apajon, de most nem ez a probléma. A vasútállomás az gyakorlatilag Apaj község közvetlen szomszédságában található. Az állomástól a legközelebbi lakóingatlan 50 méterre található, ott van a falu mellett. Aki arra utazik, és megállít a vonat, és kinéz az ablakon, Apaj községet látja. Ha leszáll, néhány perc alatt eléri a boltot és minden közintézmény. Viszont az állomást Dömsödnek hívják. Ez azért van így, mert maga a vasútvonal a közigazgatási határ, és a vasútvonal túloldalán található az állomás épülete. Ha jogi és hivatalos térképészeti módszerekkel vizsgáljuk a dolgot, akkor valóban a vasútállomás Dömsöd közigazgatási területén található. Természetesen mi nem azt szerettük volna, hogy ennek az állomásnak az legyen a neve, hogy Apaj vasútállomás, de szerettük volna, hogyha megjelenik a névben Dömsöd mellett Apaj neve is. És ez azért ilyen fontos, mert nagyon sokan utaznának egyébként sokszor a községünkbe vonattal, de mi hiába mondjuk el, hogy vonattal néhány perc alatt el lehet majd érni a települést, nem találják a menetrendben Apaj nevét, mert nem került föl a listára. Amikor az egész beruházás elindult, akkor megkérdeztek már, mint polgármestert, ez 5 évvel ezelőtt volt, még az első tájékoztató értekezeten, hogy kinek milyen kérése van. Én akkor is azt jeleztem, és azt jegyzőkönyveztettem be, hogy szeretnénk, hogyha Dömsöd neve mellé Apaj neve is föltalálható, vagy megtalálható lenne. Egy állomással odébb Kunszent Miklós Tas ugyanígy lett elnevezve, ott is Tas 8 kilométerre van a vasútállomástól, itt ugyanez áll fent. Apaj közvetlenül az állomás mellett van, Dömsöd pedig 8,5 kilométerre található. Tehát ha valaki Dömsödre utazik, és leszáll majd a vonatról, nagy meglepetés fogja érni, mert még 8 kilométernyi gyaloglás vár rá, ugyanis nem lesz az összes vonathoz busz csatlakozás. Szóval mi folyamatosan ezt kértük, és amikor elkezdődött a beruházás, ahhoz, hogy ivóvizet tudjanak biztosítani a vasútállomás épületének, ahhoz megkeresték a községet, hogy hozzájárulunk-e, hogy a mi ivóvíz hálózatunkra rácsatlakozzanak. Akkor mi a hozzájárulásunkat megadtuk, de az akkori nyilatkozatunkban is szerepel, hogy azzal a feltétellel, hogy Apaj neve megtalálható lesz, és nekünk teljesen mindegy, hogy ABC rendben Apaj kötőjel Dömsöd, vagy Dömsöd kötőjel Apaj vasútállomásként fog szerepelni a település neve, de jelenjen meg mindenképpen. Hát ahány meghallgatásra és értekezletre mentem, akár a zajvédőfallal, bármivel kapcsolatban, én ott mindig felszólaltam, hogy jegyzőkönyvezésre kerüljön, hogy a név kerüljön be, ne feledkezzünk meg róla, és folyamatosan írtuk a leveleket, minden levélváltásnak az lett a vége, hogy a válaszlevélben mindig adtak egy új címet, hogy a MÁV-nak ezt a csoportját, azt a csoportját, ide forduljunk, minisztériumhoz hova forduljunk, hova kell küldenünk a megkeresésünket. Ez így is történt, mi írtuk folyamatosan a leveleket, és minden levélben mindig hivatkoztunk az előző levelek iktatási számaira, hogy mutassuk, hogy igen, nem ez az első lépés, amit megteszünk. Egészen odáig jutottunk, hogy az utolsó döntéshozatali szerv az a Magyar Földrajzi Névadó Bizottság lett, akiknek a következő összejövetelére kellett várnunk mintegy negyed évet. A névadóbizottság összeült, és gondolom egy Google térkép alapján megállapították, hogy hát bizony a Dömsőd vasútállomás Dömsőd közigazgatási területén található. És ezt nekünk meg is írták. Köszönjük szépen, ezt eddig is tudtuk, viszont ezt az anomáliát ezzel nem oldották föl, hogy az utazók nem értik, hogy amikor Dömsödön leszállnak, akkor valójában Apajon vannak. Ha az állomásról kijönnek és átkelnek a sineken a megépített új járdarészen, amit a beruházás keretén belül építettek, akkor rögtön Apaj közigazgatási területére keverednek, ott vannak, és majd jönnek ismét, ahogy régen is megtörtént, hogy egy-két utazó besétál egész az önkormányzatig, hogy valaki be tudná vinni őket Dömsödre. Szóval egy nagyon furcsa anomáliába keveredtünk, és most jött el a mi időnk, ezt kell, hogy mondjam, és most lett egy iciri-piciri kis lehetőség a kezünkbe, mert ahhoz, hogy ezeket az állomásokat használatba tudják venni, a használatba vételi engedélyhez az ivóvízhálózat tulajdonosának is hozzá kell járulnia, hogy akkor onnan vételezhetik a vizet. Ők megépítették az előzetes hozzájárulásunk alapján magát a hálózatot, de hát a használatba vételhez mi még nem adtuk meg az engedélyünket, és most eljutottunk oda, hogy meg is írtuk válaszként az ő kérvényükre, hogy nem járulunk hozzá, nem adunk engedélyt. Amennyiben Dömsőd vasútállomás egyértelműen Dömsőd közigazgatási területén található, így akkor az ivóvizet is Dömsőd közigazgatási területéről, Dömsőd településről vezessék ki 8 kilométeren keresztül, és úgy lássák el ezt az állomást. Idáig jutottunk, ezt a lépést tudtuk megtenni. A képviselő testület, de azt kell, hogy mondjam, hogy a lakosság is kiáll mellettünk, mert ez a sérelem hosszú-hosszú évtizedek óta fent áll. Nagyon sokszor kerestük a MÁV különböző csoportjait. Én 21 éve polgármesterkedem, és Budapesttől Szegeden keresztül nagyon sok helyen megfordultam a MÁV különböző osztályain. Legtöbbször az volt a válasz, hogy hát már leadták az idei menetrendet a nyomdáknak, ezért már nem tudják megváltoztatni a nevet. Mindig elmondtuk, hogy nem gond, csak most kezdjük el, hogy a következőbe már belekerüljön Apaj neve is. Valahogy ez mindig elfelejtődött, tehát hiába leveleztünk. Nagyon szép paksamétánk van ezzel kapcsolatban, de így mi vizet nem tudunk biztosítani az állomásnak.
1: Ez most ugye patthelyzetnek tűnik, és gondolom vannak megoldási lehetőségek, amelyeket már vizionáltatok. Melyek azok a lehetőségek, amelyek kialakulhatnak? Vegyük a legjobb verziót.
2: Hát a legjobb verzió, hogy azt a 4 táblát, ami az állomásnál ki van téve, és majdan elindul a közlekedés, tehát a menetrend is elkészül, oda fölkerül, hogy Dömsőd kötőjel Apaj. Tehát ennyit kérünk, semmi nagy dolog, azt gondolom, hogy nincs ebben, és így nem tévesztenék meg az utazó közönséget sem, mert van 2 youtuber fönt az interneten, akik a MÁV-nak, a vasútnak különböző aspektusait vizsgálgatják, és azért valahol vicces, de szomorú is, hogy például amikor ezen a vonalon utaztak még a korábbi időszakban, még működött a tömegközlekedés része, akkor ebből csináltak ők is viccet, hogy nagyon jó, tehát elindultam Dömsödre, leszálltam és megérkeztem Apajra. És Dömsödre bizony még 8 kilométert kell gyalogolni.
1: Mikor alakulnak ki egyébként a menetrendek? Mert ugye említetted, hogy hát nem fért be épp az aktuálisba, de tök jó lenne, hogyha előre tudnátok tervezni. Tehát vannak erre dátumok és
2: hát lehet most nem látjuk
1: készülni?
2: A menetrendet. Mi szerettük volna megtudni, hogy valójában a személyi közlekedés az hogyan fog elindulni, hány vonat áll meg Apajon, gyakorlatilag az úgynevezett munkás járatok reggel sűrítve ezzel a félórás időközönként mennek-e, illetve mikor érkeznek visszafele. Ezt nagyon sok ingázó várja, és azért azt is el kell mondanom, hogy az utazó közönségnek a 98%-a apai. Tehát nem a dömsödiek nem vonattal járnak föl Budapestre az agglomerációba dolgozni, mert Dömsöd az 51-es főúton fekszik, és onnan fél óránként mennek a buszok fölfele. Sokkal kényelmesebb nekük fölülni egy buszra, és úgy elérni az agglomerációt, mint fölülni egy buszra, kijönni Apajra, vasútállomásra, fölülni a vonatra, és úgy be az agglomerációba, az már egy hosszabb dolog, ezért eddig sem igazán a dömsödiek használták ezt a vonalat. Ráadásul nem csak a munkába járók, hanem a diákok is használják. Az összes középiskolás a napi bejárásra a vasutat használta korábban, aki az agglomeráció felé ment. Az volt a legkényelmesebb, leggyorsabb, legjobb közlekedési mód, és már most tudjuk, hogy amikor elindul újra a személyközlekedés, akkor a mostani sűrített buszjáratokat bizony vissza fogják venni, és egy csökkentett korábbi menetrendhez hasonló új menetrend alakul majd ki.
1: Na hát erről még beszélni fogunk szerintem itt az Otthon hangján, várjuk, hogy mi lesz a patthelyzet vége. Folytassuk beruházásokkal, fejlesztésekkel, hiszen ezt illetően is vannak híreid a Pajról.
2: Igen, van egy beruházásunk, aminek mint pályázati sikerül, itt korábban már a rádióban beszéltünk, és hallhatták a hallgatók. Ez a Apajon a Szivárvány utca és a Dobó István utca közötti útszakasz, ez az 5203-as út, ez nem jelent semmit, apaiaknak pedig csak budai útként szerepel ez az út. Hívjuk úgy, hogy ez a főutcánk, amin Budapest irányába el lehet jutni. Nagyon sokan használják, nagyon sok gépjármű halad átmenő forgalomként, tehergépjárművek, illetve személygépjárművek. Budapest irányába, Kunszent Miklósról, szabadszállásról nagyon sokan erre közlekednek. Viszont itt nincs járdánk, és ettől az utcától, ez egy viszonylag új utca, a Szivárvány utca Apajon, ettől az utcától a kereszteződésig úgy jutnak el az iskolások, óvodások és a munkába járok, hogy bizony az út szélén kell sétálni, és mivel ez egy nyíl egyenes út, hát mondjuk úgy, hogy az 50 km/h nem nagyon tartják be a gépjárművezetők, és ezért ez nagyon veszélyes rész. Ezért mi megcsináltattuk a terveket, és egy kerékpárúttal egyesített járdát terveztünk erre az útszakaszra. Az engedélyeket megkaptunk, pályáztunk rá, kaptunk pályázati támogatást is, 6 millió forintot, és ennek a beruházásnak a kezdete az gyakorlatilag április 15-én elindult. A munkaterület átadás átvétel megtörtént, viszont addig nem tudja megkezdeni a munkát a kivitelező, amíg a Magyar Közút az úgynevezett forgalmi rend változást, azaz az építkezés idejére ugye ki kell táblázni ezt a beruházást, amíg nem engedélyezi, addig nem tud elindulni a vállalkozó, úgyhogy mi most a Magyar Közútra várunk igazából. A vállalkozó beadta ezeket a engedélyre a kérelmeket, és várjuk, hogy a közút is reagáljon rá.
1: Tudom, hogy pályázatokról, nagyobb beruházásokról egyelőre nem tudunk beszélni, de hogyha jönne olyan pályázat, akkor vannak olyan szakaszok, akár a járdát illetően, akár az utakat illetően, ahol szükség lenne egy kis renoválásra.
2: Abszolút, és föl is készültünk. Elkészítettük a Apai központjában, ez a Dobó István utca és a Budai út kereszteződésben a gyalogátkelő, magyarul zebra terveit, tehát kész terveink vannak erre. Ezeket a terveket egyszer már engedélyeztettük, ezeknek az újraengedélyezése zajlik. Ahhoz, hogy ez a két zebra megépülhessen, ahhoz bizony komoly támogatásra van megint csak szükség, de a Budai út, járda és kerékpárút szakaszát is szeretnénk folytatni a vasút felé, hogy majd akik a vasúthoz mennek, kerékpárral ki tudjanak menni. Ezeknek is elkészültek a tervei, tehát kész tervekkel várjuk igazából a jövőt, és a Budai út Kiskulacháza felé tartó szakaszán, az apaiaknak így mondom, hogy az orvosi rendelő felé, ott ugyan van járda, de azt a járdát is kiszélesítenénk, és ott is egy kerékpárúttal egyesített járda készülne el. Így azt gondolom, hogy teljesen biztonságos lenne már a közlekedés a gyalogosok és a kerékpárosok számára Apajon is.
1: Hát a tervek akkor megvannak, várjuk a pályázatokat, és várjuk majd a híreket ide az Otthon hangjára. Egy nagyon rövid szünetet tartunk, utána pedig programokkal térünk vissza.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Hallom már a vindiát tovább, tovább.
3: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
6: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
3: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
7: Na ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

érzem a nyarat a szívemben. Lehet álom ma jó, vagy lehet az egy olcsó felfújható matrac. Csak a feeling a lényeg, s hiába van neked pénzed, ha belülről nem vagy szabad, és a világ

0: Ilyen volt a reggel.
1: Folytatjuk a Sztereótét a 93.4-en az otthon hangján a rövid szünetet követően. Vendégünk továbbra is Novák Pál, a Apai polgármestere. Programokat, rendezvényeket ígértünk, úgyhogy ezzel megyünk tovább. A közösségi ház csodás programokat kínál a látogatóknak, nem csupán apaiaknak, és ha jól tudom, akkor a puszta tárlat új kiállítással várja az érdeklődőket.
2: Így van. A közösségi házunk legfrissebb programjában nagyon sok mindent megtalálhatnak a látogatók. Az úgynevezett A szakkör, ami felnőtteknek különböző kézműveskedésekkel kedveskedik. A mézes kalácsos programot fejezik most be, de még mindig be lehet csatlakozni, tehát bárki, aki bemegy, az írókázhat, mézes kalácsot készíthet, ott kisütik helyben, el lehet vinni haza, ezeket lefotózzák, és nagyon szép termékeket csinálnak. Azt kell, hogy mondjam, hogy a szakkör vezetője, Újszász Erika, nagyon jó pedagógiai készséggel nevelgeti a felnőtteket és irányítja őket, és ő maga mutatta meg néhány darabon, hogy honnan, hova jutott el egy-egy felnőtt, aki nagyon magabiztos volt az elején, hogy ő gyönyörű termékeket tud csinálni. Valóban az lett a végére, tehát az Erika segítségével nagyon sokat fejlődtek a felnőttek is. De a gyerekeket is várja különböző rendezvényekkel. A ringató az már egy állandó program nálunk, amit szeretném itt is elmondani, hogy ingyenesen látogatható, és valahol melegeti is a szívünket, meg néha egy kicsit egy könycsepp is ide beül a szemem sarkába, mert többen vannak a más településről érkezők, mint a helyiek. Úgyhogy itt most az apaiakat biztatom arra, hogy tessék eljönni a gyerekekkel egy-egy ilyen ringatóra. Nagyon érdekes, hogy a gyerekek hogy reagálnak az élőben megszólaló hangszerek hangjára. Oda mennek, hogyha oda megy egy kisgyerek, egy másfél éves, akkor megpendítheti a gitárt, vagy hozzányúlhat a hegedű húrjához. Érdekli a gyerekeket, és bizony eleütethetünk ezekbe a csemetékbe egy pici kis bogarat azzal, hogy ő már találkozott egy hangszerrel, meg annak a hangjával. Másképp fognak reagálni ezek a gyerekek később a zenére. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon jó lehetőségeket rejt magában ez a program. Diafilmvetítés is van, ezek a diadélutánok, amik az óvodából hazatartókat csalogatják be, egy vagy két diafilmet meg lehet nézni, nincs is több, mert a gyerekek azért nagyon nem ülnek meg hosszabb ideig, de hazafele be lehet menni, és ott egy diavetítésen vehetnek részt, illetve van még egy olyan gyerekprogramunk, ahol az úgynevezett dobozszínház, dobozbábszínház azon keresztül különböző oktató nevelő mesék, illetve történeteket ad elő az intézmény vezetője, hogy erre is nagy szeretettel várjuk. Ide már akár a nagyobbak is, a kisiskolások is eljöhetnek. Nagyon tanulságosak ezek a történetek. És valóban új kiállítás nyílt. A puszta tárlatnak immár a harmadik kiállítása nyílt meg május 1-én délután, a majálisi programunk után. Mert azt is el szeretném mondani, hogy nagyon szívet melengít érzés az, hogy immár második éve a majálist nem az önkormányzat szervezi. A apai egyesületek fogtak össze, de gyakorlatilag itt a Szikvirág Egyesület az, aki ezt fölkarolta, ezt a rendezvényt, és második éve ő rendezte meg az iskola udvaron, tehát az önkormányzat a helyszínt adja hozzá, a hangosítással próbálunk segíteni, illetve megjelenünk mi is ezeken a programokon, egész más vendégként oda menni, mint szervezőként. Egy nagyon jó kis majális délelőttet raktak össze az egyesület tagjai, amit ezúton is szeretnék megköszönni, és ott elmondtuk a vendégeknek is, hogy délután viszont jöhetnek át a közösségi házban, nézzék meg a kiállítást. Ez a kiállítás nagyon különleges. Most van először olyan lehetőség előttünk, hogy egyszerre két kiállítót hívtunk meg, hogy így mondjam. Az első kiállítónk Kecső Viktor, fiatal ember volt, sajnos már nincs közöttünk, de édesanyja keresett meg minket, hogy Viktor nagyon sokrétű volt, de nagyon visszahúzódó, zárkozott fiatalember volt, maketteket készített, repülőgépeket, hajókat, tankokat, különböző harci járműveket, és azért ezeknek utána is olvasott, utána is nézett, tehát tudta is, hogy melyik, mikor, hol szerepelt, melyik háborúban vett részt, vagy egyáltalán részt vette valamilyen csatában, háborúban az a jármű. Ezeket kaptuk meg, ezeket a maketteket a kiállításra, viszont ezekből a makettekből egy teljes kiállítás nem állt volna össze, és itt jött az a gondolat, hogy Pécsi Tamás, aki hosszú évekig volt alpolgármester is településünkön, illetve Apajon lakott, fest és maketteket készít szintén. Ő egy másik szintet képvisel a makettezésbe, készítő is harci járműveket, de ő készít fából régi hajókat. Talán ami a leghíresebb ezek közül az a Bounty, aminek az 1 méter 10 centis változatát elkészítette, de minden egyes darabkáját saját kezüleg, nem megvásárolt lécekből, ő vágta ki a léceket is, 5 évig építette ezt a hajót, én rendszeresen találkozom vele, minden alkalommal megnéztem, hogy hol tart ez a hajó, és nagyon furcsa érzés volt, hogy a kiállított térbe, ebbe a plexi vitrínbe, amiben hoztuk, ott ketten vittük befele ezt, és én is vihetem ezt, tehát én láttam ezt épülni, ezt a hajót, és hogy úristen, csak ki ne csúszson a kezemből, mert én tudom, hogy mi ez az 5 év, tehát mennyi munka van benne, ez most a főbejárat után közvetlenül várja a látogatókat. Hát volt olyan látogató, aki fél óráig csak ezt nézegett és fotózta körbe, tehát van rajta mit nézni. Az utolsó kis kötelet meg kötéllétrát is Tamás saját kezével fonta meg, és kötözte meg. És Pécsi Tamás nem csak maketteket készít, hanem festőművész is, és nagyon különleges festményeket hozott. Egy része magántulajdonban van, tehát most azt gondolom, hogy az országban van jó néhány nappali, ahol ilyen üres képhelyek díszelegnek, mert el kellett kérni ezeket a képeket, megkaptuk őket egészen július végéig, és ezek a képek csatahajókat, repülőgépeket, második világháborús repülőgép csatákat ábrázolnak. Ez az egyik része a kiállításnak, ez a kapcsolódás a makettekhez. De Tamás nagyon sok portrét is fest, úgyhogy van egy külön egy portrészekciónk, és a harmadik témája az pedig az állatok. Tamásról, Pécsi Tamásról annyit kell tudni, hogy ő a Magyar Rákosi Vipera programnak a vezetője, megálmodója, megalkotója, de ő a Madártani Egyesületnek is hosszú évekig volt vezetője. Itt a megnyitón elmondta, hogy nagyon szerette azt is csinálni, de azt is azért hagyta abba, mert arra döbbent rá, hogy abban a 10 évben, amíg az egyesület vezetője volt, ő csak papírt látott, és madarat nem. És köszöni szépen, ő ebből nem kér. Nagyon széles látókörű ember, és a megnyitón elmondta, hogy ugyan 12 000 könyvet olvasott el eddig életében, de ez kevés. És ezt azért volt jó hallani, mert a felvezetőmben én elmondtam, hogy nagyon szeretném, hogyha nagyon sokan legalább 12 000 könyvet elolvasnának, vagy legalább 12-t, mert a könyvekből nagyon sok tudást lehet összeszedni, és a Tamás el is mondta, hogy mindent a könyvekből tanult meg. Úgyhogy az ő kiállítása látható Kecső Viktor makett kiállításával együtt.
1: Érdemes tehát ellátogatni Apajra és megnézni a tárlatokat. Egy másik programmal folytatjuk, egy nagyon-nagyon fontos programmal, talán az elmúlt adásokban már említést tettünk róla, és kicsit ilyen kereskedelmi tévésnek érzem magam, mert még mindig nem jönnek a vendégek, csak a hírek után, de egy kicsit felvezetőt azért adhatunk a hallgatóinknak. Ugye a 8-osok előadásairól már beszélgettünk itt az Otthon hangján, és ha jól tudom, akkor a mostani 8-osok is készülnek valamire Apajon.
2: Így van. 2 évvel ezelőtt az akkori 8-osok gyakorlatilag létrehoztak egy nagyon szép előadást, akkor a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című előadást alkottuk meg, és szabadtéri színpadon adtuk elő. Díszlettel, zenével, rengeteg fénnyel, egy nagyon színvonalas előadás lett belőle. Egyetlen egy előadásra volt lehetőségünk, mert az a 8. osztály szétszéle. Aztán eltelt egy év, és eljött egy újabb év, és a mostani 8. osztály év elején, szeptemberben megkeresett, hogy ők nyáron látták az előző osztálynak a produkcióját, a YouTube-on megtalálható, és ők is szeretnének valamit, de azt gondolom, erről majd besélnek ők.
1: Jó.
2: Jó, ezzel fölvezettük, így még mindig nem árultuk el, hogy mi az előadás, de az itt lévő két fiatal azt gondolom mindent el fog mondani erről.
1: Hát ezzel jövünk vissza a hírek után, úgyhogy maradjatok velünk, vendégünk továbbra is Novák Pál és két meglepetés vendég.
3: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
4: de témázunk. Veled
3: és rólad is beszélgetünk.
4: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
3: Rejtélyek és megoldások.
4: Stereo.
3: Stereo.
5: A Stereót támogatta az Aranykorona ékszerbolt.
6: Ezek voltak a reggel témái.

0: Újabb nagyvárosban azonosítottak aszbeszt szennyezést. Lázár János érvénytelenítette a Pázmány kampuszra kiírt közbeszerzési eljárást. Orosz drónok csapódtak be Lettországban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
0: Lezárják és befedik az egyik zalaegerszegi parkolót, két utcában pedig előkészítik a minél hamarabbi aszfaltozást. Az aszbesztszennyezés miatti problémák megoldására 100 millió forint kormányzati forrást is megítéltek a városnak, közölte csütörtökön közösségi oldalán Zalaegerszeg polgármestere. Valaics Zoltán jelezte, az önkormányzati beruházásokban utakat, járdákat, parkolókat építő, illetve felújító, kivitelező vállalkozásoktól bekért adatok alapján Zalaegerszegen is kimutattak olyan helyszíneket, ahová került az aszbeszttel szennyezett osztrák kőbányák kőzúzalékából. A polgármester arról is beszámolt, hogy további zalaegerszegi helyszíneken is lesznek mintavételezések a következő napokban, minden olyan közterületen, amelyről feltételezhető, hogy esetleg aszbeszt tartalmú kőzúzalékkal fedett. Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter érvénytelenítette a Pázmány kampuszra kiírt közbeszerzési eljárást, értesült a Telex. Ezt azzal magyarázta, hogy mivel az építési engedélyt bíróságon megtámadták, és a per idejére felfüggesztették annak hatáját, az engedély alapján jelenleg semmilyen építési tevékenység nem végezhető. Az építési és közlekedési minisztériumnak a projekt miatt korábban már a lakókkal is meggyűlt a baja, idén pedig a közbeszerzésre jelentkező egyik céggel, a Kész Építő ZRT-vel került jogvitába, miután érvénytelenítette a cég ajánlatát, pedig az 11 milliárddal olcsóbban végezte volna el a munkát, mint a nyertes cég. Két Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén, közölte csütörtök reggel a lett hadsereg. Az LSM közszolgálati műsorszóró jelentése szerint az egyik drón egy olajtározó létesítménybe csapódott be az orosz határhoz közeli Rezekne városban. Jelentős károk nem keletkeztek. A katonaság, a rendőrség és a tűzoltóság alakulatai kivonultak a helyszínre, sérültekről nem érkezett jelentés. Korábban már többször előfordult, hogy a Kijev által indított drónok közül néhány a balti országok légterébe is betévedt, és időnként be is csapódott. 10 hektár új őshonos erdőt ültettek Gemencen, 1,7 millió csemete ültetése mellett 41 tonna kocsányos és kocsánytalan, illetve csertölgy makkot is vetett a Gemenc ZRT a most véget érő őszi-tavaszi ültetési idény erdősítési munkálatai során. A gemenci erdő és az azt alkotó erdőállományok a lágyszárúak, de még a gazdag állatvilág megmaradása is a Duna vízjárásától függ. Az erdők megújítása során a Gemenc ZRT szakemberei őshonos, elegyes, a várható kedvezőtlen időjárásnak jobban ellenálló erdőket hoznak létre. Ennek tükrében zajlik közel 30 éve az idegenhonos eredetű, illetve ültetvényszerű erdők átalakítása őshonos állományokra, amely feladatból az elmúlt ültetési idényben 110 hektár valósult meg. Péntek hajnalban több helyen párrássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. Záporok, zivatarok elsősorban keleten, északkeleten alakulhatnak ki. A légmozgás veszélyt erejéből legfeljebb nyugaton, északnyugaton élénkülhet meg az északira, északnyugatira forduló szél a délelőtti órákban. Hajnalban 7 és 13, délután 20 és 26 fokot mérhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
4: A családi piknik válogatás adását hallod itt a 93.4-en a stúdióban Kis György Krisztián. Hétvégén ünnepeltük anyák napját, ehhez kapcsolódóan egy anya-lánya beszélgetést is hallhattál. A műsorban ezt idézzük meg a mai napon, úgyhogy ha teheted, töltsd velünk a következő egy órát.

0: Családi piknik.
1: Hétvégén ünnepeltük anyák napját, ennek megfelelően egy anya-lánya beszélgetéssel készültünk nektek. Szilágyi Izabella riportját hallod.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a 90.